Kedves hallgatóink! A nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 4-e, hétfő van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A hodászi görög katolikus templom harangját hallották. Hodász Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyírbátor és Mátészalka között található. Régen királyi birtok volt, és a hódokról kapta az elnevezést. Az egyházközség 1946-ban szerveződött házaknál és Árokmarton. 1950-ben a cigányok vályogot vetettek, és építettek egy kis kápolnát toronnyal. Itt kapott helyet az evangélium, az istentiszteletek, majd az ABC betűi a tanuláshoz. Gyűjtésből vettek egy harangot, és ez a lélekharang sokáig hívta össze imára, istentiszteletre és egyéb tanulásra a híveket. Jelenleg 3500 fő lakosa van a településnek, melynek 43%-a cigány származású. A hodászi görögkatolikus cigánytemplom építése 1992-ben kezdődött, és 1995-ben szentelték fel az Úr Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepére. Tervezője dr. Csanádi Gábor, aki szociális otthont, cigányközösségi házat és 200 adagos szociális konyhát tervezett. A templom belső tere, tetőszerkezete a cigányok vándorlásáról utánzott sátortető jellegű, amely tükrözi nemzetiségi mi voltát is. A nemzetiségi kapcsolódás a templomhoz a liturgikus istentiszteletek, melyek elsősorban cigány nyelven hangzanak el, és nem csak a hitbéli életet erősíti, hanem hozzájárul a cigány nyelv kultúrájának megőrzéséhez és erősítéséhez. A templom 21 méter magas a toronnyal együtt. Az 1995-ben épített új templom tövében haranglábon felszerelve működik a kis harang, melyet Zeltenhofer mester soproni műhelyében öntöttek 1915-ben.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora Beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában Három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A portréban Pap Róbert, a Szent András István Roma Művészeti Galéria igazgatója mesél a roma kortárs festészetről. Majd a televíziózás kulisszatitkairól beszélgetünk Szekeres Csaba rendezővel és a Duna TV roma műsorainak szerkesztőjével, Szénási Józseffel. A riporter Tóti Kenikő.

0: Szerencsés vagyok az életben, mert mindig megtalál a feladat, amit maximálisan igyekszek elvégezni, vallja Pap Róbert. A Szent Andrási István Roma Művészeti Galéria igazgatója fiatalon szobafestőként kezdte munkáját, és 2004-ben az év legjobb szobafestőjének választották. Majd később tovább tanult és gyakornoki program révén a közszolgálati televízió világába csöppent. Robi, aki 7 gyermekes cigány családban született, fontosnak tartja, hogy olyan műsorok készüljenek, amelyek a többségi társadalom számára segítik a romák kultúrájának megismerését. Belekóstolt a dokumentumfilm készítésbe és a színházi rendezésbe is. Szerkesztőriporteri és rendezői munkájáért, a nemzeti identitás erősítését célzó kiemelkedő teljesítményéért 2023-ban Sára Sándor díjat kapott. Pap Róbert, a roma kortárs festészet egyik hazai központja, a Szent Andrási Galéria vezetése mellett barátaival létrehozta a Kaposvári József stúdiót, amely hátrányos helyzetű fiatalokat támogat és képez önkéntes alapon, alapítványi keret nélkül. Köszöntöm a stúdióban Pap Róbertet, a Szent Andrási István Roma Művészeti Galéria igazgatóját.
1: Szerbusz, örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást.
0: Délpesten nőttél fel, egy 7 gyermekes családban. A szüleid mivel foglalkoztak? Milyen volt a gyerekkorod? Hogy emlékszel vissza, mi jelentette számodra az örömöt, illetve volt-e olyan dolog, amit hiányként éltél meg?
1: Én, amire visszaemlékszem, hogy én már Budapesten születtem, 5. a 7 gyermekből, és a nővérem született Szikszón, mindenki más Budapesten született, de a szüleink borsodiak. Édesanyám Ozdon született, de az anyukája Gönci volt, és így hazaköltöztek később Göncre Ozdról, és ott is érkezett meg édesapámmal, aki gönci származású volt, sajnos már nincs közöttünk 6 éve, de hogy borsodi kötelékek vannak nálunk. És ugye én vagyok az 5., és a gyerekkoromra úgy emlékszem vissza, hogy nagyon szép gyerekkorom volt, mert a szüleink nagyon szigorúan neveltek minket, és nagyon fogtak, és nagyon féltettek minket mindentől, és azt tudom, hogy az nagyon fontos volt számukra, hogy tanuljunk, mert minden gyermeknek szakmát adtak a kezükben. A nővérem kereskedelmi végzettséggel, az egyik bátyám kertészként, a másik burkolóként, volt, aki kőművesként végzett, az öcsém szakácsként, és én vagyok, aki szobafestőnek tanult először.
0: A kérdés az arra vonatkozott, hogy hogy élted meg a gyerekkorodat. Egy 7 gyermekes család, valljuk be, ma, tudom, 2025-ben, 26-ban is, a szülők számára azért egy kihívást jelent. De a gyerekek számára is lehet, hogy előfordulhat, hogy nem mindent kapnak meg például.
1: Nekünk nem volt annyira jó gyerekkorunk. Emlékszem, hogy azért a szüleink küzdöttek egy csomó mindennel, nem tudtak nekünk nagyon sok dolgot megadni, de mégis megadtak nekünk mindent. Azt tudom, hogy inkább az ő gyerekkoruk volt sokkal nehezebb, mint a miénk. Emlékszem, mindig elmondják, hogy zsírba mártott madzaggal világítottak kanál, kis zsír benne, madzag, és akkor a falba, és ez volt az esti fény. Nekik ilyen nehéz életük volt. Az övékhez képest a miénk sokkal jobb volt, de a többségi társadalom tagja, vagy a társadalomhoz képest azért nekünk sem volt annyira jó a gyerekkorunk.
0: Mivel foglalkoztak a szüleid?
1: Édesapám kétkezű munkás volt. Először feljött Budapestre 13 évesen zsákolni, aztán később az egyik gyárban volt munkás, vagy később csoportvezető, és akkor ő azzal foglalkozott sokáig, majd betegség miatt abba hagyta, és akkor piacozott, árult cipőket, zöldséget, mindig, amit éppen jónak látott. Édesanyám meg háztartásbeli volt, nyilván 7 gyerekkel muszáj volt otthon lenni, mert egymás után születtünk. Az első 5 gyerek között 1-1 év volt, és én utána született a húgom 7 évre, és az öcsém meg rá 1 évre, szóval én is az utolsó gyerek között 8 év van. Ha visszagondolok a gyerekkorra, akkor nagyon sok mindent másképp értékelek, mint akkor értékeltem. Vagy amikor fociztam, akkor nekem nem biztos, hogy telett az új stoplisra, és akkor nekem a régebbi típusú volt, és ezeket egy fiatal gyerek vagy gyermek ezt rosszul éri meg, de azt gondolom, hogy így felnőttként visszagondolva, így 40 évesen azt tudom mondani, hogy most már nem érdekelne ez a probléma, mert azt gondolom, hogy volt egy stoplisom, belete tudtam focizni, és az a gyerekkor ez nagyon szép, majd a barátaim. Nem mindig azt gondolom, hogy a szociális kérdés az elsődleges. Azt tudom, hogy akkor másképp gondolkodik egy gyermek, mint felnőttként. Voltak akkor nyilván anyagi hiányosságok, de mondom, a szüleink próbáltak mindent megadni, hogy legyen.
0: És gondolom, a szeretet megvolt a családban. Eleve egy nagy család része lehettél, azért ez nagyon fontos.
1: Abszolút.
0: Ez már maga egy közösség volt.
1: Abszolút, azt kell elképzelni, hogy Csepelen laktunk 10 évig egy panelban, majd később átköltöztünk Pesterzsébetre, ahol egy családi házban éltünk, ahol a szüleink évről évre építettek hozzá, és minden nagyobb lett az ingatlan, és akkor az volt, hogy nálunk a rokonok is szerettek jönni, és nagyon sok rokon jött át hozzánk naponta. Ilyen 30-40 fő az általában mindig ott volt nálunk, és édesanyám az mindig úgy főzött, hogy amikor jött hozzánk valaki, akkor őket is meg tudja kínálni. Ugye nálunk romáknál ugye nagyon erősen megvan ez a vendéglátó szeretet, hogyha jön valaki, az utolsót is kitesszük az asztalra, legyen az tényleg egy zsíros kenyér, akkor is kitesszük, és azt tudom, hogy édesanyám, emlékszem, 60 literes fazékban főzte a húslevest, jusson mindenki, aki hozzánk kell jön. Nagyon nagy szeretetben nőttem fel, nagyon sok rokonom van, és nagyon összetartó közösségből jövök, ami nagyon ritka a mai világban is.
0: Azért szeretném, hogy ilyen részletesen elmondd a gyerekkorodat, mert ugye bemutattalak az elején, hogy most a Szent Andrássy galériának vagy az igazgatója, tehát honnan indultál, hogy értél el idáig, hogy jutottál el idáig, és ez valószínűleg azért fontos, hogy amikor azt mondják az emberek, és most teljesen függetlenül attól, hogy magyar vagy roma mondja, hogy lehetetlen, nem lehetetlen igazából, mert hogyha az ember kitűz maga elé egy célt, akkor azt el tudja érni. Egyszer azt mondtad, hogy erőteljesen építesz a családi örökségre. Ki volt a legnagyobb példaképed?
1: Az édesapám volt az egyik olyan példaérték, bocsánat, meg vagyok hatódva, mert sajnos már nincs közöttünk 6 éve, de ő volt az, aki összetartotta a családot édesanyámmal, és a rokonságot is ő tartotta össze, és úgy nevelt minket mindig, hogy mindig szeretettel legyünk egymás iránt, odafigyeljünk egymásra, és mindenkivel úgy viselkedjünk, vagy úgy bánjunk, mint ahogy elvárnánk, hogy velünk is bánjanak, és mindenki ezt tisztelettel forduljunk. Neki nagyon fontos volt, hogy próbált minket jó emberekké nevelni, és ez a fajta tanítás, amit nekünk adott, az nagyon fontos. Mindig eszembe jut, hogy én voltam az 5. gyerek, de talán a leglustább is, mindig a testvéreim fizikai munkát végeztek, elmentek köműves munkára, elmentek kubikolni a nagybátyámhoz, és mikor én elmentem velük nagyon ritkán ezekre a kétkezű munkákra, akkor nekem mindig ilyen vízszolyogos lett a kezem, és alig bírtam, és akkor este mentem azon, és tudtam, hogy ezt miért kell nekem csinálni, ezt nem szeretném, és mindig azt mondta, hogy ne dolgozni kell. Amikor elkezdtem jól keresni, vagy jobban keresni, mint egy gyári munkás, akkor azt úgy nézték, hogy hova is lehet pénzt keresni, mert ők abban a gondolkodásban nevelkedtek, hogy a munka az általában vagy a kétkezű munka, vagy egy gyári munkás lehet, és akkor elmegy reggel dolgozni, reggel 8-kor, 5-kor hazamegy, és azután kapja a fizetését. De nyilván a mi szakmánkban ez nem így van, mert ugye vagy dolgozunk 2 órát, vagy 20 órát, vagy 25-öt, most mondtam valamit, az teljesen másképp van. És hogy valaki keresett szellemi munkával is annyi pénzt, amit mondjuk 2 kézzel. És ez neki nagyon furcsa volt az elején.
0: Azt említetted, hogy a testvéreid mindenki tovább tanult, volt, aki szakmát választott. Te mondjuk szobafestőnek tanultál, azt is mondtad az imént, de utána meggondoltad magad, és ha jól tudom, a továbbtanulást választottad.
1: Lehet, hogy sokkal többet szerettem volna a világból, hogy nekem is jusson. Először szobafestőnek tanultam, ugye közöttünk egy-egy év volt visszamenőleg a bátyáim között, volt, aki köművesnek tanult, volt, aki burkolónak, én szobafestőnek, és szerettünk volna egy vállalkozást csinálni, mert azt gondoltuk, hogy egy vállalkozással sokkal jobban lehet majd élni. De ez nekem sem volt annyira egyértelmű. Először karosszéri lakatosnak vettek föl, majd mikor abban az iskolában, ahova fölvettek, jött velem az általános iskolai osztálytársam, és ő festőnek tanult, ezért magányos voltam a karosszéri lakatosként, és átkereckedtem szobafestőnek. Nyilván nem tudatos volt ez számomra, hogy én mit fogok tanulni, és azt tudom, hogy azt elhatároztam már elég fiatalon, hogy ha valamihez hozzákezdek, vagy nyúlok, akkor azt próbálom maximálisan a legjobb tudásom szerint végigcsinálni. 2004-ben végeztem azt hiszem szobafestőként, és az év legjobb szobafestője lettem. És hogy azt mondtam, hogy ha ez már sikerült, akkor miért ne sikerhetne más, és elmentem leérettségizni.
0: A tanulmányaidat a családod áldozatvállalása tette lehetővé, és úgy tudom, hogy te ezt a támogatást igyekszel visszaadni, nem csak a családodnak, hanem a közösségnek is. Miben segített téged a közösség? Milyen közösség volt ez?
1: Elsősorban ugye a családomnak szerettem volna meghálálni, mert amíg én suliba jártam, vagy a főiskolára jártam, addig a testvéreim azért elmentek vagy hétköznap, vagy iskola mellett kemény fizikai munkát végezni, hogy attól nekünk sokkal jobb legyen az élet a családnak, mert hogyha a családban több ember dolgozik, ott tudjuk, hogy könnyebb akkor az életben maradás
0: mindenki
1: is.
0: Mindenki bead egy kicsit a mindenki közös
1: egy kicsit, de általában úgy csináltuk, hogy mindig adtuk a szüleinknek, amit kerestünk pénzt, és akkor ők így beosztották. Igen, ők visszaadtak nekünk meg, de szükségünk volt, megvettek, de mi azt láttuk a legjobbnak, hogy mindenbe segíteni őket, és akkor kerestünk x forintot, azt hazadtuk, és akkor...
0: Csak közösből ment az elosztás.
1: Igen, és hát közösből ment az elosztás.
0: Hát ez már maga egy közösség akkor.
1: Igen, és a közösség meg az, hogy a származásom, de inkább az, hogy a kirekesztettek, akikkel mondjuk találkoztam az iskolatársaim közül, voltak nyilván ilyenek, voltak az utcán emberek, akikkel találkoztam, de hogy a közösségben arra értettem, hogy szerettem volna segíteni másokon, és nagyon sok segítségkérést kapok másoktól, nagyon sokan fordulnak hozzám mai napig szívességért vagy segítségért. Soha akinek tudok segíteni, van akinek nem, de igyekszem mindenkinek segíteni, soha nem mondom senkinek azt, hogy nem. Ezért létrehoztam a Kaposvári József stúdiót másodmagammal, többen voltunk benne, kollégáim Kerekes Jónes Tíme, a Lakatos Gabriella, Farkas Szabina, ők velük hoztuk létre, meg Faragó Péter György, aki egyébként itt rádiózott régen. Együtt hoztuk létre ezt a stúdiót, aminek az volt a lényege, hogy hátrányos helyzetű gyerekeknek segítsünk önként, 0 forintból, kapcsolataink révén, és nem alapítványi formában. Mert azt gondoltuk, hogy ahol már pénz van, vagy beférkőzik, ott már megromlik valami. És ezt ilyen önkéntes formában végezzük ezt a oktatást, ahol a hátrányos helyzetű gyerekek tanításával és motivációjával foglalkozunk, és tehetséggondozással heti 3 alkalommal. És a nevet azt úgy választottuk, hogy Kaposvári Józsefről kapta a nevet, aki egy cigány származási cipészmester volt. És a Józsiról azt kell tudni, hogy a sztárok és a híres emberek cipésze volt, makói származású, és a Józsi sajnos fiatalon elhunyt, de egy ilyen nagyon sokszor segített hátrányos helyzetű gyerekeknek. A kórházakban, ha látott valamit a tévében, akkor megkeresett minket, eljutott egy lábbelit nekik, készítettek kézzel egy cipőt nekik, és ezért próbáltuk az ő szellemiségét továbbvinni, és később létrehoztuk a Kaposvári József díjat, azért, mert szerettünk volna megjutalmazni olyan embereket, akiket kevésbé mutatnak meg a különböző platformokon, de mégis nagyon sokat tesznek a közért, és ez származástól, mindettől függetlenül. Ez 5 alkalommal volt már, és körülbelül olyan 50 ember kapta meg ezt a díjat, és különböző területekről, szóval zseniális ez a névsor, akik benne vannak.
0: Pontosan kik azok, akiket mentoráltok?
1: Nagyon-nagyon sokszínű, vagy sokrétű, ami a hallgatóinknak, vagy a diákjainknak a száma, vagy a összetétele. Van, aki szegény családból jön, van, aki nem szegény, de csak egy szülő neveli, és próbáljuk pótolni a másik szülőt, vagy olyanok, akik egzisztenciálisan nem tudják megengedni maguknak azt, hogy a hétköznapi életen túl képezzék magukat. Gondolok itt arra, hogy korepetálás, vagy tehetséggondozás. És általában úgy szoktuk ezeket a gyerekeket kiválogatni, hogy meghirdetjük, és aki jelentkezik, az jó, jöhet, vagy ismeretségi körökből. De olyan is volt már, hogy én a kocsival mentem az utcán, láttam fiatalokat félmeztelen a busz megállóba árnyékolni, boxolni, és akkor oda mentem és megkérdeztem, hogy ez miért jó, és hogy akarnak-e jobb életet maguknak. És volt, aki azt mondta, hogy igen, és azt a fiatal srácot behívtuk a stúdióba, és az egyik legtehetségesebb srácunk most zenével foglalkozik, énekel. Ez a srác ott nálunk van, és egy nagyon tehetséges énekes lesz belőle, reméljük, hogy eljut a sikerig. Nálunk ez egy nagyon fontos szabály, hogy az ő szegénységükkel, vagy a szerencsétlenségükkel nem hivalkodunk. És ha kapnak tőlünk bármit, akkor nem készítünk fotót róluk, mert nem szeretnénk őket kitenni egy áldozatnak, hogy valaki aztán utána az ő szerencsétlenségben sikert lásson. De van olyan, hogy aki hozzánk eljön, és program után nagyon éhes, és akkor mindig mondja, hogy jó, kérjetek még egy pogácsát, mert volt ilyen is. És akkor azt mondjuk, hogy persze, gyere. De hogy nagyon-nagyon lelkesek, nagyon-nagyon őszinték, és bízunk benne, hogy csak egy életet tudunk megmenteni a 50-ből, akkor más érdemes volt ezt csinálni. Szoktunk példaképeket is meghívni. A példaképek különböző területről vannak színészek, zenészek, biológusok, és mindig eljönnek és mesélnek az életükről. És elmondjuk a fiataloknak, hogy belőled is lehet olimpikon, belőled is lehet sztárénekes, belőled is lehet biológus, mert akik általában akarnak, azt el tudják kérni a célukat. Mindig azt mondjuk nekik, hogy az vagy, amit teszel, és azzá válsz, ahogyan cselekszel.
0: Neked szerencséd volt, mert ugye elmentél szobafestőnek, de utána elmentél tanulni. Mit tanultál?
1: Először ugye az érettségi jött, az érettségén ugye azt megcsináltam, és úgy éreztem, hogy ha az sikerült, akkor menjek tovább. Felvételiztem a Kodolányi János főiskolára, és először nem igazán tudtam, hogy mit tanuljak, és akkor jött ez a kommunikáció, a nagy divat volt, én, aki nem tud beszélni, hadarok, egy csomó mindent, és akkor na, mit fogok én ott keresni? Felvettek, és akkor kitaláltam nagyon gyorsan magamnak azt, hogy én mondjuk a filmezéssel szeretnék foglalkozni, mert ugye, hogy a képernyőre nem vagyok jó, akkor nyilván a háttérben sokkal több lehetőségem van, és akkor a kommunikációval foglalkoztam először. Voltam képernyős, híradoztam, képernyőztem a Luna TV-n, szóval jártam is beszédtechnikára, de hogy talán inkább az rendezés, ami én vagyok. Később elvégeztem a Luna Versitas rendezői mesterképzését, ahol Sára Sándor volt, meg Bugya Sándor a tanáraim, és akkor soroltam a nagy neveket, akiktől tanultam. És azért is érdekes ez, és tudom, hogy ez lehet, hogy egy másik kérdés, de hogy például a Luna Versitasban Sára Sándor volt a tanárom, olyan szerencsés vagyok, de később Sára Sándor díjas rendező lettem. Szóval ez nekem egy hatalmas élmény, hogy aki tanított, később meg az őről elnevezett díjat. Megkaptam. kaphatom.
0: Hát akkor egy kicsit pontosítsuk ezt, ugye 2007-ben lettél gyakornok a Duna Televíziónál, majd az MTVA-hoz kerültél. Na most ez a média világa, akkor már így részben elmondtad, hogy milyen kapukat nyitott meg előtted. Tehát itt azért már érezted, hogy ez az a terület, ami talán, mit tudom én, az álmod volt?
1: Nem igazán, mert én amihez hozzányúlok, azt mindig elhatározom, hogy végigcsinálom. De nagyon sok nehézség van ennek az egésznek. Szóval mennyire szép ez a média világ a kívülről, annyira nehéz is.
0: És van a művészvilág, ugye a Szent Andrási Galéria. Próbáljuk meg valahogy összekapcsolni, hogy hogy jön nálad össze, hogy érnek össze a szálak.
1: Azt tudom, hogy mindig a feladat talál meg engem, és itt talált meg ez a galéria is, ahol én a fenntartónál, a társadalmi esélyteremtési főigazgatóságnál voltam főigazgatói tanácsadó, és akkor így volt rálátásom a galériára, mert ugye mint felügyelő szerv vagy fenntartó, mindig jártunk oda, mindig ockodtam, hogy meg tudom-e csinálni én ezt, és az elmúlt egy év azt igazolja, hogy igen, egyik jó úton haladunk, le is kopogom, de a jó úton haladunk, és igyekszem a legjobb tudásom szerint ezt csinálni. És a galériáról azt kell tudni, hogy a Szent András István Kossuth-díjas festőművész nevét viseli, aki sajnos már 5 éve nincs közöttünk. Nekem nagyon jó barátom volt a Szent Andrási István, mi Szentinek hívtuk, és hihetetlen koponya volt, hihetetlen bölcseleteket tudott nekünk továbbadni, nagyon jó beszélgetéseink voltak, de hát, hogy az ő szellemiségét tovább vinni.
0: Nem csak galéria, nem csak kiállító tér, hanem ez egy ilyen közösségformáló hely is. Kik az érdeklődők, kik a kiállítók, kik járnak oda?
1: A galériában elsősorban roma származású embereknek állítunk ki, képzőművészeknek, de nem csak romáknak, mert hiszünk abban, hogy aki tud hozzánk csatlakozni, vagy hangolódni tud hozzánk, vagy ránk, azokat is behívjuk a közösségünk soraiban. Úgy indítottunk, hogy 5 Munkácsi Mihály díjas képzőművésznek volt nálunk kiállítása, és azt látom, hogy most már nagyon vegyes a közönség is, vannak romák, nem romák is, és mindenki próbálja a minőségi előadásainkat, vagy kiállításainkat követni. Én abban hiszek, hogy közösen kell ezeket a lépéseket megtenni, nem szabad magunkat szegregálni, hanem mindenkit, akit érdekel ez a világ, akkor mutassuk be. Mert azt látom, hogy még nagyon gyerekcipőben jár a roma képzőművészet, vannak már nagyon sok festőművész, festő, akik próbálkoznak, vagy jól is festenek, de az nagyon fontos, hogy minőségen tudjanak hozzánk csatlakozni. És nem csak kiállított érez nálunk, hanem egy közösségi teret szeretnék ebből csinálni. Ennek a minőségéről Kunhegyesi Ferenc festőművész barátom gondoskodik, aki elég szigorú, és úgy válogatja össze a kiállított művészeket, hogy tényleg minőségiek legyenek, hogy nem szimpátia alapján, nem ismerettség alapján, hanem tényleg keményen szakmailag, és sokszor megmondom is neki, hogy figyelj, nem biztos, hogy ezt így ki. Nem, mert a minőség az nagyon fontos, mert ez alapján ítélnek meg minket, és ha a minőségre törekszünk, az sok ember számára vonzó. Hát gondolj csak bele, hogy ott van a belváros szívében egy galéria, ami ráadásul roma galéria, és bejönnek az emberek, és azt mondják, hogy váó, ez egy roma galéria. Minőségi helyen van, minőségi kultúrával, művészettel találkozhatnak ott az emberek, az odalátogatók, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy mindig a minőségre törekedjünk, és nagyon nehéz, mert ugye galéria vagyunk, de próbálunk behozni társművészeteket, szobrászat, próbálunk behozni filmklubot, párbeszéd, példakép sorozatot indítottunk, van podcast stúdiónk, ahol beszélgetünk érdekes emberekkel, próbálunk behozni irodalmi estet is, próbálunk egy kicsit szélesebb lenni, de az nagyon fontos, hogy szeretnénk, hogy ne egy műfáz legyen, hanem egy galéria, amely olyan közösségi tér, akik hozzánk ellátogatnak, boldogan távozzanak tőlünk. És azt látjuk, hogy ez sikeres egy kicsit, és ezért nagyon-nagyon boldogok vagyunk.
0: Te azt mondtad, hogy a roma kortárs festészet egyik hazai központja, ugye a Szent Andrási István galéria nem csak egy ügy, hanem egy üzenet is. Galéria falain túlra is kivittétek a roma minőségi képzőművészet üzenetét. Mi ez az üzenet?
1: Az, hogy mi is vagyunk, és hogy velünk is számolni kell, és mi is itt élünk ebben az országban, ami a miénk is. Közösen építjük a kultúrát, ugye a cigány kultúra az a magyar kultúra része is. És nagyon sokan nem gondolják így, de azt tudni kell, hogy nagyon sokan a roma kultúrát a szegénységgel azonosítják, de közben a maga a cigány kultúra kulturális gazdagságot jelent. És ezt a minőségben szeretnénk megmutatni, és ezért létrehoztunk egy 10 állomásos vándorkiállítást, aminek az első helye Salgótarjánban volt, nagyon nagy sikerrel nyitottuk meg, második az most Pécset volt, és az is nagy siker volt, és azért érdekes, ez még van 8 helyszín.
0: Szeretnétek esetleg, vagy van a terveitek között olyan, hogy a külhoni magyar területekre is eljussatok?
1: Volt már gondolat arra, hogy elmenjünk, és már lehet, hogy volt is korábban a galériának kiállítások valahol, de konkrétan még így nem, de hogy ez egy nagyon jó ötlet, tök jó lenne elvinni, vagy nagyon nagyszerű lenne ezt elvinni határunk túlra is, megismertetni. Ez egy jó ötlet, köszönöm.
0: És az utolsó kérdésem, hogy te magánemberként mit tervezel jövőre?
1: Szeretném édesapámnak a tanításait továbbvinni, szeretnék családot, nekem még nem adatott meg, hogy legyen legyen gyerekem, szeretnék egy családot alapítani, ami nagyon fontos, azokat a gondolatokat továbbadni, amit édesapám kitaposott nekünk, és talán szakmai sikeregben ugye készülök egy nagy dokumentumfilmmel, ami egy portré lesz, még nem beszéltek róla, de egy portréfilmet fogok készíteni, készülünk megint egy nemzeti színházas darabbal, lehet, hogy egy táncdráma lesz, még nem tudjuk pontosan, de hogy a család, ez amire törekszem és fókuszálok, mert azt gondolom, hogy a családi köteléktől nagyobb dolog nincs az életben.
0: Hát ez egy gyönyörű végszó. Pap Robert, köszönöm szépen, hogy eljöttél a stúdióba, és sok sikert kívánok neked a jövőben is, és hát a magánéleti dolgok is alakuljanak úgy, ahogy te szeretnéd.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
0: A portréban ezúttal Szekeres Csaba rendező, forgatókönyvíró, operatőr, tanár és Szénási József a Duna Televízió Roma műsorainak szerkesztő riportere a vendégem, akikkel többek között a forgatás kulisszatitkairól beszélgetünk. Kitérünk arra is, hogy a témák kapcsán a rendező, illetve a riporter részéről miért fontos a pozitív érzékenység ahhoz, hogy hitelesen meg tudja mutatni az emberi sorsokat a nézők számára. Szekeres Csaba az elmúlt évek alatt dokumentumfilmjeiben többször is betekintést nyújtott a cigány emberek életébe. Szénási József pedig nem csak munkája által, de saját életével is pozitív példaként áll a roma emberek és fiatalok előtt. Köszöntöm a stúdióban Szekeres Csaba rendező, forgatókönyvíró, operatőrt és Szénási Józsefet, a Duna Televízió Roma műsorainak szerkesztő riporterét.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
3: Úgy szintén üdvözlöm a hallgatókat.
0: Ami közös bennetek, ugye az a tevékenységetek, amit folytattok, vagyis a riport és a dokumentumfilm készítés. Józsi, te ugye évek óta a Roma műsorokban készítesz riportokat, Csaba viszont néhány dokumentumfilm erejéig foglalkozott a cigányság kérdésével. Ével, hogyha jól tudom.
3: Igen, így van.
0: Kezdjük most akkor először a vendég bemutatását, hiszen Józsi ugye kollégám, tehát Csabával kezdeném. Ugye a filmes munkáid mellett jelenleg a Színház és Filmművészeti Egyetemen tanítsz. Te mindig is a színházban szerettél volna rendezni. Uh-huh. Mikor gondoltál először a filmre? Hogy jött ez az életedbe?
3: Ugye rólam azt kell tudni jelen körülmények között, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, illetve a színművészetén tanítok tulajdonképpen filmes tárgyakat és főként forgatókönyvírást. Most ez az oktatás, ez jelen körülmények között most kiteszi az időm nagy részét, tehát hogy főleg az egyetemi munkáimmal foglalkozom, de hát itt az elmúlt időszakban, az elmúlt mondjuk 20-25 évben alapvetően a filmnek a forgatókönyvét én írtam. Tehát innen jön az érintettség. És a roma témában forgatott filmjeim azok elég széles skálán mozognak a tekintetben, hogy ugye én nem vagyok magam roma, de az a társadalmi környezet, elsősorban az ugye az elfogadás felől közelítve, ami érinti vagy fontossá teszi számomra ezt a kérdést, ez újra és újra visszatért nálam a filmjeimben. Tehát azt vettem észre, hogy körülbelül 3-4 évente egy-egy ilyen történet mindig megtalál, és mindig személyes sorsokon keresztül kopogtat be hozzám. A Misszió című filmnek a kapcsán roma fiatalokról szólt a történet, ami azért fontos a számomra, mert egy olyan jövőképet mutat föl, ami szerintem nagyon fontos, hogy láthatóvá váljék jelen körülmények között.
0: Ugye a színház vonzott jobban, és aztán mégis a filmezés felé fordultál.
3: Igen, valóban eredendően a diplomunkámat a francia és a lengyel színházból írtam. Ezzel is foglalkoztam a pályám kezdetén. Készítettem egy színházi produkciót, amiből készült egy film, és tulajdonképpen így kerültem a filmhez közel.
0: Szénási Józsi, ugye a kollégám, hát ez a sors, az a feladat jutott, hogy a médiában teljesíts, hogyha lehet úgy mondani, küldetést. Mikor kerültél a roma műsorokhoz?
2: A roma műsorokhoz 2011-ben kerültem, de közben dolgoztam a Családbarátban, Nappali, Ablak című műsorokban. Az idősebbek biztos emlékeznek ezekre a műsorokra, és utána tulajdonképpen beszippantott ez a világ. Csabát is, hogy azért a filmezés az egy más műfaj, nem egy 3 perces riportokat készítünk, hanem hosszabban ki lehet bontani egy élettörténetet. Ugye most már rendezzük is mi magunk ezeket az adásokat, a filmeket.
0: Különösen mondjuk a Pamende, ami azért egy hosszabb lélegzetű, de vannak dokumentumfilmjeik.
2: Igen, hát a Roma magazinban és a Pamendében dolgozunk, ami azt jelenti, hogy rólunk, Horváth Évi kolléganőmmel és Nagy István kollégámmal, akik szinte családtagok vagyunk, meg barátok, és ezeket készítjük évek óta. Szerintem ennél csodálatosabb dolog nincs, mikor az emberek beengednek a magánszférájukban megnyílnak, elmondják a történeteiket, és főleg a pozitív történeteket, hiszen ez inspirálja majd a fiatalokat, ahogy mondtad Csaba, hogy tanuljanak, képzettek legyenek, és ők is meg tudják csinálni azt, amit szeretnének, vagy el tudják érni azt, amit akarnak.
0: Csaba, amikor te először kamerát fogtál a kezedben, milyen témákkal foglalkoztál? Egyáltalán mi volt az, ami vonzott téged? Mit szerettél volna feldolgozni egy filmben látni, vagy láttatni?
3: Kezdeném azzal, hogy a színház az azért volt számomra mindig is rendkívül meghatározó élmény, mert az ember-ember találkozás közvetlenség az utánozhatatlan a színházi térben. Ezen belül is alapvetően az a színház vonzott, ahol felszámolódnak a klasszikus színházi keretek, tehát a néző és a színész közötti különbségek, a tér meghatározása az elmúlik. Most ezt azért tettem ide a válaszom elejére, mert ebből következik talán, és talán így érthető is, hogy a film is első körben azt a kíváncsiságot hívta be, hogy hogyan tudok minél közelebb kerülni emberekhez. És amit ugye az előbb a Józsi is mondott, hogy az semmihez sem fogható élmény, amikor egy ember arcát látod olyannak, amilyennek egyébként másnak nem mutatná meg például. Az pedig, hogy ezt egy kamera jelenlétében tudja az ember megtapasztalni, az nálam alapvetően egy ilyen a varázslat élményét hívja be, tehát hogy a mágia élménye jelenik meg. Nagyon kiváltságos helyzetben van a filmkészítő ebből a szempontból, aki megkapja ezt az ajándékot a másik embertől.
0: Ezt riporterként mondhatom, hogy sokszor annyi mindent megtudunk még az alanyunkról. Elmond az életéből olyan részeket, olyan dolgokat, hogy aztán az ember elgondolkodik rajta, hogy ezt valójában át tudjuk-e adni, meg tudjuk-e mutatni.
3: Röviden hadd válaszoljak már, mert kíváncsiak a Józsinak a véleményére is ezzel az ügyel kapcsolatban, mert biztos, hogy van saját fontos tapasztalata, de kiegészítendő ezt a gondolatot. Számra sokkal súlyosabb kérdésé válik, hogy mi van akkor, hogy ezt nem csak hogy meg tudom mutatni, hanem hogy úgy tudom megmutatni, hogy ő még nem látta saját magát. És ez a találkozás, ami a filmjeimben azoknak a szereplőknek önmagukkal szemben történik, vagy önmagukkal történik meg, úgy, ahogyan egyébként a való életben talán nem is találkoznának önmagukkal, ezt a fajta felelősséget kell kezelni, vagy nehéz kezelni nagyon sokszor. Tehát, hogy ott az ember érzi azt, hogy nem egyszerűen csak arról van szó, hogy elkészült egy film, levetítik, és aztán utána el kell felejteni, hanem ott évekig tartó kapcsolattartás van pont emiatt.
0: Józsi?
2: Hát pont amit a Csaba mond, ez csatlakoznék én is, hogy igazából szinte baráti vagy családi viszonyok alakulnak ki, hogy azzal az ember, akivel nagyon sok időt együtt töltesz.
0: Másképp nem nyílnak meg az emberek.
2: Nem nyílnak meg másképpen. És ugye én ilyen szempontból autentikus vagyok, mert a Turai cigánytelepen születtem, és a mai napig ott élek. Onnan jövök ide televízióba forgatni, vágni, és oda is megyek haza. És testközelből látom a problémáikat, az örömeiket ezeknek az embereknek, és egy igazi élő, organikus közösség, ez a Turai közösség még. És amikor hazamegyek, akkor nem tévésként beszélnek velem, hanem mint odatartozó emberként. Nyilván, amikor a kamera megjelenik, az már egy kicsit nehezebb szituáció, hogy úgy megnyitni őket, mintha nem lenne ott, de azért egy idő után ez sikerül. Azt is szoktam operatőr kollégáinak mondani, amikor azt mondom, hogy köszönöm szépen, akkor ne álljonak meg a kamerával, mert akkor jönnek az igazi történetek. Mikor azt hiszik, hogy már nem forog a kamera, és akkor
0: ismerős.
2: Megnyílnak, és akkor ugyanúgy folytatjuk tovább a beszélgetést, és akkor jönnek az igazi jó történetek, és utána már nem érdekli őket, hogy éppen a kamera be van kapcsolva, vagy sem, de nem egyszerű feladat ez. A Csaba is mondta, hogy felelősség, hogy mutatott be őket, hogy abban a környezetben, abban a szegénységben méltóság teljesen is be lehet őket mutatni, hogy nagyon szegényen élnek, mert nagyon rossz körülmények között, de ebnek is megvan a idézőjelben a szépsége, az a gyönyörűsége, hogy élik meg ezt ők, a boldogságot a családjaik körében, egy jófajta ebédet, vacsorát, hogy készítenek el, és ezeket megmutatni valóban nagy felelősség.
0: Ahogy említetted, Csaba, hogy te nem roma származású vagy, amikor egy cigány témához nyúlsz, akkor mi az első gondolatod?
3: Ebből a szempontból nem ismerek romát vagy nem romát, fogyatékos embert, vagy nem fogyatékos embert. Embereket ismerek, és emberekhez közeledem. Arra természetesen mindig gondosan ügyelek, hogy ismerjem azt a kulturális, szociális környezetet, amiben élnek. Tudjam azt, hogy mi van fönt, és mi van lent, mi van jobbra, mi van balra. Tehát, hogy térben el tudjam helyezni önmagamat is ebben a viszonyrendben, de én azt soha nem úgy értem meg, hogy most egy roma emberrel forgatok, vagy nem tudom én, egy függő emberrel forgatok, vagy egy nem tudom én kivel forgatok, egy másik emberrel forgatok, aki meghatározott módon éli az életét, és emberként semmivel sem másabb, mint én. Azok a meghatározottságai, amikkel rendelkezik, azokat pedig megpróbálom megismerni. Erre a legprimérebb dolog, hogy beszélgetek vele. Hosszan, sokat, és ez általában meghozza az eredményt.
2: gondolom, a Csaba is nem ismerem, de valószínűsíthetem, hogy a nagyszülőktől, szülőktől olyan útmutatót kapott, olyan könyvjelzőt, olyan értékeket, ami erre predesztinálja, hogy úgy nyúljon hozzá a témákhoz, olyan érzékenységgel az emberekhez, ahogy mondja, és teljesen mindegy, hogy roma vagy nem roma, amiből olyan film születik, ami tényleg a nézőket majd gyönyörködteti otthon a tévéképernyők előtt, vagy a mozivászon előtt. Mert a legnehezebb mindkettőnknek gondolom, hogy abból rengeteg anyagból, hogy mit hagyjak ki, mert annyi jó történet van belőle, és az idő szűkös, és megvan szabva egy keret.
4: De hogy érthető is legyen, hogy világos is legyen, hogy mondani valója is legyen, tehát hogy,
2: természetesen,
4: hogy üzenete is legyen. Ez ugye nagyon fontos dolog. Csaba, gondolom.
3: Hát persze, a forgatókönyvírás erről szól. Hogyan tudod megragadni a lényeget, és hogyan tudod ezt úgy láthatóvá tenni, hogy a másik is ugyanazt érezze lényegnek.
4: Igen, csak ilyenkor jön ugye az, amiről beszéltünk, hogy ott van a helyzet, konkrétan most a dokumentumfilmről beszélek, időben nem mérhető, hogy mondjuk mennyi ideig lehet leforgatni, mert ez függ a szituációtól, a helyzettől, és mikor jönnek ki azok a mondatok, azok a gondolatok, amik a valóságot fedik, csak hát ugye, ahogy mondta Józsi, kamera előtt nem mindig nyílnak meg az emberek.
3: Igen, bár ugye a dokumentumfilm formátuma nagyon gazdag, tehát nagyon széles spektrumon helyezkedik el mindaz, amit dokumentumfilmnek hívunk, és ugye azt az én munkáimról érdemes tudni, hogy alapvetően nem interjú helyzetben készült filmeket készítek, hanem úgynevezett követéses dokumentumfilmek. Ami azt jelenti, hogy én együtt élek, van úgy hónapokig emberekkel. 0-24-ben figyelek ilyenkor. És nem az a lényeg, hogy valami kivételeset vagy különlegeset, hanem valami igazán a helyzetre és az adott személyre jellemzőt tudjak találni, amit hogyha visszanéz, akkor, vagy viszont lát, akkor önmagát fedezze föl benne, úgy, ahogyan esetleg még addig nem látta, és ne szégyent érezzen, ne rossz érzést, hanem egy olyan emberi, morális tartást véljen, vagy tudjon fölfedezni, ami egyébként mások számára is sokat ad.
2: Hát csak Csabához, hogyha lehet, én is kérdeznék tőle, hogy...
4: Kérdezni, nyugodtan, te is riporter vagy.
2: Hát ha már itt ülünk, igen, akkor... Csabás, mit szóltál a család, ugye, a környezeted? Mert azért vannak azért előítéletek a romákkal szemben, hogy nem kérdezték meg, hogy miért pont romákról akarsz filmet készíteni?
3: Hát persze, tehát az én környezetem azért nagyon érdekes, mert nem az elfogadásról híres az a vidék, ahonnan jövök, és itt most nem gyűlöletről beszélek, hanem arról, hogy mindenkinek megvan a másik emberről a véleménye, függetlenül attól, hogy roma vagy nem roma. Ez egyébként nagyon érdekes, hogy az előítéletnek nemzeti vagy nemzetiségi hovatartozás, vagy ilyen-olyan orientáció szempontjából milyen fontos szerepe van a vidéki társadalmakban. Tehát, hogy az emberek mindenképpen szeretnék tudni azt, hogy ki hová tartozik, melyik polcra rakjam föl, mert akkor vagyok igazából nyugodt és biztonságban, hogyha tudom, hogy ki hová tartozik. És hát ugye ez azért fontos tartozék ennek az egésznek, mert nyilván emiatt én nem hibáztatok senkit, hogy ezekkel a gondolatokkal közelít más. Sőt, éppen ezért tartom fontosnak, hogy erről beszélgessünk, hogy erről legyen szó, vagy lássák azt, hogy ezt hogyan lehet megélni. De természetesen ebből voltak konfliktusok, nem tudom én, a 90-es évek végig 2000-es évek elején forgattam egy filmet, az a címe, hogy Emberek, és abban megjelenik egy roma család, egy férfi a főhőse, több novelisztikus részből áll a történet, és az egyik ilyen rész egy vasgyűjtő férfiról szól, aki éppen várja az unokáját, most fog megszületni az unokája, és nagyon készül rá, és viszi a vasat, és pénzt próbál meg gyűjteni, és amikor megtudták a környezetemben, hogy róla forgatok, emlékszem, hogy húsvét volt, tehát hogy van egy ilyen spirituális vagy vallási környezet ennek a mondatnak, ami majd el fog hangozni, akkor számon kértek, hogy miért egy cigányról forgatok, tehát miért nem lehet feltámadás kapcsán mondjuk a helyi közösségről forgatni. És akkor el kellett nekik magyaráznom, hogy azért, mert ez az ember olyasmit tud, képvisel, olyasféle értékeket tud fölmutatni, ami ebben a környezetben egyedülálló vagy fontos. De ezt el kellett magyaráznom, nem is biztos, hogy megértették és elfogadták, hiszen ezek az értékek azért különlegesek a számomra, amit mondjuk egy ilyen történetben egy ilyen ember föl tud mutatni, mert úgy egyetemes, hogy csak az látja, aki nyitott az egyetemesre. Aki erre nem nyitott, az nem veszi észre, hogy mit lát. És ettől most megint visszakanyarodik oda, ettől válik mágikussá a dokumentumfilmezés.
2: Csak azért mondtam ezt, mert például, hogy én Turán élek, és Sára Sándor a híres filmrendezőnk, az turai származású.
3: Igen, tudom.
2: Sokszor összegyűlünk ott a házába kicsit elmélkedni, és ott van a ház, a szülői ház, a Kossuth díja ott van, és múltkor volt egy konferencia, ahol levetítették a filmjét, a Cigányok című filmét, és nem biztos, hogy az ma megállna helyét, hogy olyan PC ez a világ, hogy ott még például Messzelen gyerekeket bemutatott naturálisan mindent, és nem biztos, hogy ami akkor lement, most lemehetne mondjuk egy televízióban, vagy mozivászton.
3: Igen, de talán az, amiről most én beszéltem, az egy picit másabb,
2: persze,
3: mert ott...
2: Persze.

0: Ául, félig,
1: csak az, hogy a Mimigo 60-as években, mondjuk 70-es években lemehetett, az nem biztos, hogy ma már hát be lehet felháborodás nélkül a mozivászonra vinni, vagy a televízióban bemutatni.
0: Így van. A kérdés csak az, hogy a helyzet mennyit változott azóta a romák körében, de erről is mindjárt fogunk beszélni majd a Misszió című filmet kapcsán, ami ugye 10 éves, és pont jó, éppen alkalmas az a 10 év arra, hogy most akkor milyen változás történt. De még egy kérdésem lenne Józsihoz, te ugye korábban nem csak roma műsoroknál voltál szerkesztő, de az imént ugye említetted, hogy romaként azért nagyon jól látod az ő helyzetüket, vagy az nem, életüket. Nem, hát szerintem igen. Szerinted fontos az, vagy jobb az, inkább úgy mondanám, úgy kérdezném, hogy a cigány műsorok szerkesztői cigány nemzetiségűek legyenek?
1: Szerintem fontos, de együttérzése vagy odafigyeléssel. Dolog legyen. Az, hogyha valaki nem cigány ember és ott dolgozik. Hogyha van affinitás hozzá, szereti a filmeket, abszolút nem fontos, hogy cigány ember legyen. Úgy, mint amikor én más műsorokban dolgoztam, most nem roma emberként voltam riporter vagy szerkesztő, hanem szerkesztőként dolgoztam ott, aki egyébként egy roma származású ember.
0: Milyen műsorokban?
1: Hát, amikor ide kerültem, akkor a Ablak című műsorba kezdtem. Feledi Péter, Bánkész, Bálint Gyuri bácsi, Dombóvári Gábor, ezek a legendás nagy öregek közé kerültem be, és ott szocializálódtam, és szóba se került ott, hogy én roma ember vagyok, vagy nem vagyok, hanem azt számított, hogy jó riporter vagyok, és jó anyagot teszek le nap, mint nap az asztalra. Mert emlékszem, volt a Déri Jánosnak is olyan anyag, amit leforgatod, és nem engedték adásba, mert mondták, hogy ez nem üti meg azt a szintet, és elfogadta. Hát akkor olyan rendezők voltak, olyan szerkesztők voltak, olyan adásrendezők, hogy amit ők mondtak, azt elfogadtuk, mert hiteles szakemberek voltak. Hát dolgoztam sok ilyen Nappaliban, Napi Mozaikban, a Jelenlét című műsorban, akkor az egy ilyen forgatott anyagok voltak. Jónak lenni jóban, Kossuth Díjasokkal forgattam, számos helyen megfordultam itt a televízióban, de aztán elérkezett az idő, hogy a dokumentumfilmezés az beszippant. Annak a varázsát tényleg nem lehet máshoz hasonlítani. Amikor hosszabb időt forgathatsz, több idő van erre, kibonthatod, és akkor a végén te is belekerülsz ebbe a történetbe, nem lehet érzelmek nélkül ezt végigcsinálni. Hogy nem sírsz velük, vagy nem nevetsz velük, családtagként tekintenek rád. És a végén az ilyen fura ez az elvállás, akkor jön majd a következő feladat, akkor ezt félre kell majd tenni, és le kell tenni ezt a terhet, vagy örömöt, és amit ott megértél, és menni kell tovább.
0: És menni kell tovább, és újabb helyzetekbe
1: belőle magát.
0: Csaba tudta erről beszélni, hiszen ő rengeteg filmesen.
2: Még nem is magamról beszélnék, hanem a vágóimról, meg vágókról, kollégáimról, akik tehát még kiszolgáltatottabbak ennek a helyzetnek, abból a szempontból, hogy ők bent vannak egy sötét szobában, és együtt vannak a filmvágása során a szereplőkkel 3 hétig. Volt olyan film, amit 1 évig vágtunk. És annyira erős ez az érzelmi kapcsolat a vágó és a szereplők között, hogy igazából a vágott anyagban megjelenő, a filmben látható karaktert ő egy személyes kapcsolatként éli meg. És előfordult az, hogy amikor jött bevágni, akkor mesélte, hogy találkozott a szereplőnkkel, oda ment hozzá kötetlenül, fesztelenül, hátba vágta, és elkezdett vele beszélgetni, ő meg semmit nem értett, mert a szereplő nem ismeri a vágót, csak a vágó ismeri a szereplőt. És ott elvizsgáltak egy fél órát, igen, aztán jött dolgozni, és akkor jött rá, hogy hát az ember ez nem is tudja, hogy én ki voltam.
0: Kivagyok, de én őt ismerem. Beszéljünk most akkor Szekeres Csaba Misszió című filmjéről, ami ugye egy nem mai film, hiszen 2015-ben készült, de talán éppen ezáltal érdekes, mert arról az időszakról, esetleg a változásokról, ami az elmúlt 10 évben a roma családok és fiatalok életében történt, vagy befolyásolta, arról is beszélhetünk. A film ugye a roma oktatás és felzárkóztatás kulcsfontosságú intézményeit, a benne rejlő lehetőségeket, de a problémákat is bemutatja. Hogyan jött az ötlet annak idején, hogy ezt a filmet elkészítsd? Mi adta neked az ihletet ehhez?
2: Tulajdonképpen egy felkérés, de nyilván ez a felkérés ez illeszkedett egy folyamatba. A történet megelőző fontos időszak, 2015-ben készült a Misszió, 2014-15-ben, és 2007-8 körül a Honnia Filmstúdión keresztül Sándor Pálnak a közreműködésével készült el a 3 gyermek 3 sors című film, ami tulajdonképpen ugyanezt a témát, nevezetesen az iskola szerepét, az oktatás szerepét a fiatalok, illetve a gyerekek életében
0: cigány gyerekekről beszélünk.
2: Is, igen, de szociálisan mindenképpen kiszolgáltatott, de voltak köztük cigány gyerekek is. Hát, hogy mi a helyzet akkor Magyarországon ebben a kérdésben. Erről szólt a film, a producere, társproducere,

0: John Oates volt, a BBC-nek egy szerkesztője, és amikor elkészítettük a filmet, akkor a Johnnal hosszan beszélgettünk arról, hogy vajon itt el tudtunk-e mondani mindent, és azt éreztük, hogy nem, és akkor így készült el az Örvény című film. Ez 2009-es film, ahol tulajdonképpen azokat a fájdalmakat és nehézségeket látja viszont a néző, ami abszolút egy, azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz, brutális helyzetet mutat föl. A szegénységnek azt a létállapotát, ami a gyermekek számára elviselhetetlen, vagy fenntarthatatlan, vagy mindenképpen változtatásért kiáltó helyzet. És amikor ez elkészült, akkor hosszú ideig próbálkoztam azzal, hogy hogyan lehetne ebben a témában konkrétan segítséget nyújtani.
1: Vagy valamilyen pozitív dolgot felmutatni.
0: Így van, és ez a bizonyos pozitív dolog, amit annyira vágytam, az nem érkezett meg. Míg nem, 14-ben megkeresett Rózsa György, a műsorvezető Rózsa György, aki egyébként producer is, és mesélt arról, hogy szívesen csinálna erről a témáról filmet, konkrétan ugye a Roma Felsőoktatási Intézményen tanuló roma fiatalok támogatásáról szóló történetről volt szó, és mondtam, hogy nagyon szívesen beszélek erről, hogyha nem az intézmények klasszikus bemutatását kell elvégeznem, hanem azokról a srácokról, lányokról beszélhetek, akik itt megfordulnak, és akiknek van szándékuk, céljuk, tervük az élettel. Gyuri elfogadta, és akkor így kezdtünk el dolgozni.
1: Itt azért már látható volt valamilyen eredmény, hiszen ugye ezek a keresztény-roma szakkollégiumok lehetőséget biztosítottak azoknak a fiataloknak. Ugye 2011-ben indult, és hogyha jól tudom, most már több mint 11 van Magyarországon. Azoknak a fiataloknak biztosít lehetőséget, akik a felső oktatásban szeretnének tovább tanulni.
0: Tanulnak ami, is, nem, tehát nem csak fölkészít, hanem
1: de lehetőséget támogat, ad, igen, számukra, tehát egy lakhatási lehetőséget ad számukra, ott foglalkozások is folynak velük. Józsi, te is nagyon sokat foglalkoztál ezzel a témával, hogyha jól tudom. Te hogyan látod, hogy ugye Csaba 10 évvel ezelőtt készítette a filmet, gondolom, hogy akkor még ez egy ilyen kezdő állapotában volt. Most ugye már eltelt 10 év, nemrég te is forgattál, vagy a csapatotok igen, forgatott ezzel kapcsolatban. Mit látsz most? Milyen fejlődési vonal indult el ezáltal?
2: Kezdeteknél én is ott voltam, a személyes érintettsége okán, mert a lányom, Réka lányom, az a jezsuita roma szakkollégiumban kezdett, szabad bölcsész szakon végzett, de most már pszichológus, és most már harmadik diplomáját szerzi majd meg, és akkor Hoffer Józsi atya volt a jezsuita roma szakkollégiumnak a vezetője, és rengeteget segített, sőt, még hozzánk is eljött a lakásunkra, és igazából nem értettük, hogy mi lesz ez, vagy hogy működik ez az egész, hogy ott kell lakni, vagy csak ez egy kollégium lesz.
1: Vald be, hogy féltél ott hagyni a lányodat, Józsi, ugye?
2: Ott. Budapestre kerül, mi lesz fel, hát lánygyerek, hát Károly Gáspár református egyetemről ki oda Kispestre kibumlizni, hogy mi történik vele, nehogy baja essen. Hát
1: de ez, hogy félett az ember. Mindenki félti a gyermekét, ez most nemzetiségtől független, persze, abszolút, de én azt mondom, nem... hogy a romáknál talán még jobban megvan ez, hogy most kikerül a mi hatáskörünkből, mi lesz ott vele, mi fog történni. Tehát óckodva fogadták ezeket a szakkollégiumokat az elején a romák, holott ez egy nagy lehetőség
2: ez
1: volt.
2: Ez így volt természetesen, ez tagadhatatlan, és még a kis Ulrik is eljött hozzánk, ő is látta, és akkor mondtam, hogy én megértem, hogy itt tanulnak a gyerekek, nyelveket tanulnak, felkészítik az egyetemre, sok mindent megkapnak, de azt nem szeretném, hogyha innen kiszakadna a családból. Hogy ezt a részt, amit mi viszünk, azt a hagyományos értékre, de amit a mi családunk visz generációról generációra, az ne szakadjon meg. Hogy ez is meglegyen, és ezt megértették, és ez így is történt.
1: Tehát az elmúlt 10 év ezt bizonyította.
2: Tényleg ez megkérdőjelezhetetlen a létjogosultsága ezeknek a szakkollégiumoknak, hiszen azóta rengeteg számos jó szakembert került ki onnan, akik az élet különböző területén már bizonyítottak.
1: Hogyan tud ma egy roma fiatal tartós jövőképet kialakítani? Elég, hogyha csak álmodik róla, mert ugye sokan elmondják, hogy ez volt az álmom, így utólag, akkor megvan a 3 diploma, meg a nem tudom milyen munkahely, és hogy elérje a céljait, ahhoz még mi kell? Hát ugye először is ki kell valamilyen módon szakadni ebből a környezetből, ha konkrétan mondjuk ez egy vidéki környezet, és ott a közelben nincs sehol semmilyen továbbtanulási lehetőség.
2: Na tudod, Nikül, én nem szakadtam ki környezetből, mégis itt vagyok.
1: Jó, hát te nem olyan messze vannak, van Budapesttől.
2: Vannak
1: de a lányod már
2: is.
1: Látod, beköltözött, tehát ő már nem persze, bejárt napi persze. Szinten, azért változik a világ ezen a téren.
2: De ezt el kell fogadni, hogy ez így működik. Hát mikor én is ide Pestre kerültem, én édesanyám is, aki sajnos már nem él, egy 5 osztálya volt neki, nem azért, mert nem akar tovább tanulni. Fiatalon meghalt az édesanyja, szegény körülmények között éltek, de rengeteg verset tudott, mesélt nekem mindig, könyveket hozott, és ő is azt mondta, jaj fiam, hát el fogsz kallódni, tehát a Budapest, a főváros, az, és minden áll tiltakozott ez ellen, de aztán nyilván, amikor a Magyar Rádió márvány termébe volt a diplomosztó, akkor sírtak, büszkék voltak rám. De ez egy egész más világ, nehéz nekik megérteni azt, hogy mi most hol tartunk, mert még a nagyapám mondjuk egy írástudatlan ember volt, anyámnak mondjuk öt osztálya volt, apámnak szakmája, és mi meg már mondjuk diploma, vagy több diplomával rendelkező emberek vagyunk. Ez egy akkora ugrás, mint a lépcső aljáról felugranál a tizedik lépcsőre. Hirtelen is kihagynál egy csomó szakaszt. Ez nagyon nehéz ezeknek a szülőknek megérteni, mert ők nem ebben nőttek fel, nem ebben a világban nőttek fel.
1: Csaba, te ezt hogyan láttad, amikor forgattál a roma fiatalok körében, hogy az ő jövőképük az milyen volt?
0: Engedjétek meg, hogy megint tágítsam a képet, és ne csak a romákról beszéljek, mert nyilván a válaszomban érződni fog, hogy ez a romákat is érinti. De itt én azt érzékelem, nyilván az egyetemi oktatói mi voltomnál fogva is, hogy iszonyan nehéz helyzetben vannak a mostani fiatalok. Tehát az a jövőkép, amit te így hívsz, és mondjuk perspektívikus gondolkodás, amire utalt a Józsi, az rendkívül szétaprózott, rendkívül töredezett, rendkívül nehezen megragadható azoknak a 20 éves srácoknak, lányoknak, akik ma az életre készülnek. Nincsen olyan típusú fölmutatható sikerképlet, mondjuk így, vagy nevezzük így, ami elég ambíciót tud adni egy fiatalnak ugyanazzal a felhajtóerővel, mint amit mondjuk, amiről Józsi beszélt a saját esetében, vagy amiről te beszéltél a te esetedben. Én nem érzem ezt. Azt lehet látni, hogy egy olyan világot élünk, ahol könnyűszerrel lehet kiválasztott és sikeres az az ember is, aki tudatlanul vagy gátlástalanul helyezi magát előtérbe, és az is ugyanúgy tud működni, és nem mindig van becsület azoknak az embereknek, akik sokat dolgoznak azért mondjuk, hogy megszerzett tudással kezdjenek valamit az életben. Szóval ezek az ellentmondások, ezek szerintem föl erősödtek az utóbbi időben, ezért azt érzem, hogy a szakkollégiumnak is mondjuk az lehet a szerepe, hogy ezeket az értékeket valamilyen módon tudja orientáltan előtérben tartani. Nem feltétlenül konzervatív gondolkodásról beszélek, hanem egyszerűen, hogy legyenek fix pontok, amik mentén az ember meg tudja határozni saját magát, az identitását, tudja azt, hogy hová tartozik, és tudja azt, hogy hová nem tartozik. Ezekre az egyszerű kérdésekre tudjon válaszolni, és ez szerintem most romát és nem romát egyaránt érint.
1: Mi lehet a motiváció számukra? Józsinál is megvolt, nálam is megvolt, nem tudtuk, mentünk az ismeretlenbe, de valamit szerettünk volna elérni, vagy gondolom te is hoztál egy döntést egész fiatalon még, hogy mi szeretnél lenni, akkor egy ismeretlen talajra léptél, de volt egy motiváltságod. Most mi adná ezeknek a fiataloknak ma meg a motiváltságot az életükben, a mai fiataloknak?
0: Ha most nekem kell erre válaszolni, akkor meglehetős rezignáltsággal azt mondani, hogy nem tudom. Azt tudom egyedül, hogy én mit tudok fölmutatni számukra, hogyha velem találkoznak. Nekik kell a döntést meghozni, és én abban tudom őket támogatni, mint ahogyan egyébként a szakkollégiumok is ezt tudják megtenni. Abban tudom támogatni, hogy a lehető legjobb döntést hozzák abban az értékorientációban, amit én magam képviselek. Tehát, hogyha én magam helyén tudom ezeket a dolgokat kezelni, nekem sem könnyű, vagy hát nekünk sem könnyű szerintem. Vagy hát nem tudom, hogy ti ezt hogy élitek, meg nyilván majd elmondhatjátok, de nekem is ezzel meg kell küzdenem. De hát, hogyha én ezt jól küzdöm meg, mondjuk így, akkor talán tudok valamit adni, hogyha rosszul küzdöm meg, akkor én sem tudok semmit adni, mert körülnézek, akkor én is azt látom, hogy nem tudom, mi fog történni holnap velem, a világgal, a szeretteimmel, nem tudom. És ez a fajta bizonytalanság, ez kikezdi azt a fajta kultúrát és gondolkodásmódot, ami ambíciót jelentett mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt egy olyan fiatalnak, aki egyetemre ment. És erre kell valamilyen megoldás, de ezt csak úgy tudja szerintem az ember kézben tartani saját maga, hogy folyamatosan azokat az értékeket, amiket fontosnak tart, azokkal foglalkozik. Foglalkozik az emberi kapcsolataival, foglalkozik azokkal a dolgokkal, amik őt meghatározzák kulturálisan, a hagyományaival, az, hogy látja, hogy honnan jött, és ezt próbálja meg továbbadni. Ez a mi felelősségünk szerintem. Az, hogy a fiatalok ebből mit tudnak magukévá tenni, arra pedig azt látom, hogy azt fogják magukévá tenni, amivel tudnak azonosulni. Tehát, hogyha ezt én úgy tudom képviselni, hogy ezzel könnyű legyen nekik azonosulni, akkor sinem vannak. Ha pedig ez egy idegen világ, ami üres és kong, vagyis mondjam, csak azoktól az elméletektől, amikkel nem tudnak mit kezdeni, akkor rosszul járunk mindannyian.
1: Ez ilyen több faktoros, tehát több összetevős, mert ugye mondott, hogy mi vagyunk a felelősek, a mi vagyunk, az ugye a szülő, a környezet, a hatások, az internet, minden, ami a fiatalokra hat. És most azért a fiatalokról beszélek, hogy a filmed is a fiatalokról készült, azóta már eltelt 10 évük már nem annyira felnőttek. Fiatalok fel, és nőttek, tehát hogy egy milyen generáció nőhetett fel ez alatt az idő alatt, ez alatt a 10 év alatt, te hogyan látod? láttad, Józsi? Vagy hát, látod?
2: Csabához kapcsolatban nálam sincs így a bölcsek köve, hogy most milyen iránymutatást adjak neki, vagy mi lesz a tutija.
1: Csak annyit jártok az emberek között, meg a romákkal is foglalkoztok, meg most, ha nem romákról beszélünk, akkor is. Nincs nálatok a bölcsek köve tényleg, de tapasztalatotok van ezen a téren. Látjátok a helyzet alakulását, azt hiszem.
2: Biztos, hogy sokat javult a romák, vagy a szegény sorsú emberek élete, de ugye ma már nem biztos, hogy holnap ott leszel azon a munkahelyen. Mindegy, hogy most az egyetemen dolgozó ember, egyetemi oktató, vagy szakmunkás, vagy éppen burkoló, vagy festő, vagy villanyszerelő, van egy pici létbizonytalanság. Nem tudja, hogy mi lesz holnap. Hogy ez a cég megszűnik, nem szűnik, el tudja tartani a családját. Én csak mindig a személyes példámat, a jó példát tudom nekik felmutatni. Elmondom a történetemet, ha kell nekik, elmondom, hogy honnan indultam, mit csináltam, hogy álmodoztam, hol tartok most, és hát az előre viszi őket. De most már azért, ha csak a romákról beszélünk, rengeteg a diplomás ember, a jó szakember. És ma már ez megkerülhetetlen, szerves része a magyar társadalomnak, és ettől egy erős társadalom lesz, hogyha romák ott vannak, mint egy erős várfalban a kötőelemek, a téglák, a malter, akkor lesz az egész, hogyha a Magyarországon élő nemzetiség, mert van 13, nem csak a romák, hogyha ezek mind ott vannak, és szerves részei a magyar nemzetnek.
1: Úgyhogy közben megőrzik a saját kultúrájukat, identitásukat, nyilvánvaló.
2: Nyilván ezek kopnak egy kicsit az idővel, de hát ezek nem a romákra jellemző értékek, a családcentrikusság, a gyerekvállalás, vagy hogy a gyerekemet tanítatom, gondoskodok róla. Hát ez egy minden emberre jellemző tulajdonság. Aki akar valami jót, van egy szép érzéke, egy jó érzéke. Nem egyszerű ez a történet, de hát azért dolgozunk, hogy picit formáljuk ezt a világot, vagy a diákjaidot ott az egyetemen, vagy mi éppen a nézőket, így a gyerekeket, van. Aki megnéz egy filmet.
1: Valami lehet, jót tanuljon
2: belőle. Lehet, hogy elindul
1: belőle.
2: Valami, és egy...
1: Így van, és nagyon örülök, hogy a tanárhoz szóltál most, tehát Csabához, de mint tanárhoz, mert hogy én meg találtam az interneten egy olyan felületet, ahol diákok írnak véleményt a tanáraikról, és Csaba rólad az egyik jellemzést idézném most. Legjobb fej tanár, van egy stílusa, lehet szeretni és nem szeretni is, mindig jó indulatú és közvetlen tanár, továbbá nagyon jó ember. Ugye a fiatalokról most már mondjunk jót is, mert hogyha akad egy ilyen diák, aki a pedagógusáról, a tanáráról ilyet ír, akkor ott valószínűleg valamit kapott attól a
2: tanártól. Na, mertek volna rosszat írni, nem?
0: Írtak rólam rosszat, tehát hogy most kedves.
1: Nekem ez dobta föl, tehát.
0: Jó, oké. Szerintem van, aki kritikával közeledik, de nyilván azt is meg kell hallgatni és foglalkozni kell vele.
1: A tanári munkád során találkoztál-e roma fiatallal, aki ott tanul, ahol te tanítsz?
0: Persze, hát rendszeres. Tehát mindenféle fajta fiatal megjelenik, és közel kerülünk egymáshoz, és direkt módon ezt senki nem közli velem, honnan jött és hová tart, és egyáltalán kicsoda ő, de amikor elkezdünk beszélgetni, akkor elő-elő kerül az, hogy neki mivel foglalkoznak a szülei, milyen értékeket hoz magával, és a roma srácok megjelennek, abszolút roma fiatalok.
2: Ennek csak örülök, hogyha ott vannak a egyetemeken.
1: De és azért picit, még mindig a picit, roma társadalomnak olyan 1-2%-a jut el a
2: Nem tudom, hogy a statisztikát nem tudok erről.
0: A statisztikailag a nagy merítésben én sem tudom megmondani, hogy ez most hogy áll, de azt tudom, hogy évfolyamonként mondjuk vegyünk inkább egy egyszerű szemináriumi csoportot, 20 főt, hogyha megnézek, akkor mondjuk 1-2 ember érintett romaként, aki ott van. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a 10% ezek szerint. De ez nem biztos, hogy reprezentáns. És,
2: ha vállalja mondjuk.
0: És ott is
1: ugye, ez is kérdés, igen, egyébként.
0: Ott is megjelenik az, hogy most ő magát romának tartja, vagy sem, hogy mindkét szülő roma, vagy csak az egyik, és így tovább. De azt látom, hogy ott abban a környezetben, vagy abban a közösségben, ahol dolgozunk, ahol együtt vagyunk, ezek mind-mind háttérbe szorulnak. Mondom ezt én könnyen, hiszen forgatókönyvírást tanítok, és az első feladat, amit csinálunk, az, hogy mindenkinek el kell mesélni a saját sztoriát. Honnan jött ki ő, mi az, ami meghatározta az életét, és ezek mindig elindítják a beszélgetést és az egymásra nyitást.
2: Biztos visszatér, hogy semmi nem működik támogató közeg nélkül. Gondoljunk bele a foci csapatra, mindig azt mondják, hogy a 11. játékos a szurkoló tábor. tábor. Ha az mellette van és buzdítja a csapatot, akkor még a legnehezebb helyzetben is gólt tud rúgni és győzni tud. De mondjuk, ha egy üres stadionban játszik, az nem működik.
1: Hát működik, csak sokkal nehezebben.
2: Vagy mint gondolom egyetemen is, mint hogy támogató közösségben van az a diák, és azt látja, hogy nem hátráltatják, hanem segítik, akkor biztos, hogy eredményes lesz, és sokra fogja vinni. Gondolom én.
0: Rengeteget számít szerintem. Annyira látszik az, hogy minden egyes támogató szóért hálásak a fiatalok. Tehát ez rendkívül fontos szerintem, hogy elhiggyék, hogy fontos, amit képviselnek, ők maguk fontosak egyenként, külön-külön, az az érték, amit jelentenek önmaguk és a közösség számára úgy, ahogy van fontos. Hogyha ez nincsen, nem tudnak semmilyen sem kreatív tartalmat létrehozni, sem kapcsolódni másokhoz.
2: Például az engem is mindig támogató közeg vett közre, meg biztattak a általános
1: iskolás. Most is biztattunk, Józsi, igen.
2: Tudom, a tanítónéném is, meg mindenki, aki körülöttem volt, hogy elég volt csak azt az ajtót megmutatni, hogy hol menjek be. Nekem kellett már oda bemennem, és nekem kellett ott bizonyítanom.
1: De a támogatás az tényleg fontos, azt nagyon sokan elmondták itt, akik akár mély szegénységből jöttek, akár hátrányos helyzetből jöttek, vagy gyermekotthonból jöttek. Volt riportalanyom, aki elmondta, hogy akadt egy tanár, vagy egy nevelő, aki segítette, biztatta, hogy rajzoljál, adott neki még egyszer uzát, nem csak egy fél radírt, hanem egy egészet, és akkor valahol az ember érzi azt a biztos pontot, amiben megkapaszkodhat. Hát szerintem legyen akkor akár ez a végszó, hogy azért van remény, és nem elveszett generáció a mai fiatalság, hogyha biztatjuk őket, akkor meg pláne nem. Köszönöm szépen Szekeres Csabának és Szénási Józsefnek a mai beszélgetést.
0: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
3: Az MR4 három szólamra portré műsora véget ért. A hangmérnök Pór István, a riporter Tóthik Enikő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt Horváth Évát hallották. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Műsorunkat újra hallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
4: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
5: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
6: Dragi poslušalci, trdno klopov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Drage poslušalce, čuli ste slovenski program radijskega kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za večerka od 1 ure do pol dve. Z Bogom ostanite do drugega kedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je po naročilu neprofitnega medijskega ponudnika Duna ZDD dal pripraviti sklad MTVA leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Madžarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most Nemzetiségek zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Hengel Meritta.
2: Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket Nemzetiségek zenéje című műsorunk mai adásában. A következő 30 percben Christina Bach német énekesnőt mutatjuk be Önöknek. Töltsék velünk a következő fél órát, műsorunkhoz jó szórakozást kívánok!

A német énekesnő Christina Bach 1962. április 7-én született Mettmannban, polgári neve Kerstin Breuer. Az iskola elvégzését követően ének- és táncórákat vett, mellette pedig megtanult zongorázni és gitározni, valamint színjátszást is tanult. Ezt követően különböző televíziós műsorok műsorvezetőjeként dolgozott. Christina Bach zenei karrierje az 1980-as évek elején kezdődött, és első dalát 1983-ban vette fel.

Az első nagy sikert Christina Bach 1984-ben írte el, és ezt követően több dalával is meghívták televíziós és rádiós műsorokba. A nagy áttörést 1990-ben az Erstein Cappuccino című dal hozta el az énekesnőnek. Ezt követően Christina Bach egymás után 6-szor megnyerte a Deutsche Schlagerparade című zenei vetélkedőt, és musical dalokat is feldolgozott.

Az 1990-es évek elején Christina Bach felfedezett egy fiatal tehetséget, aki később Michel néven szintén sikeres lett. Ezzel elindult Christina Bach dalszövegírói és produceri tevékenysége is, és az évek során nem csak saját dalait írta ő maga, hanem Helene Fischer, Anne-Marie Eilfeld és Jeanette Biedermann énekesnőknek is írt és komponált melódiákat.

Az évek során Krisztina Bach 15 albumot jelentetett meg, művészi munkásságát többek között Golden Stream Gabel és Golden S mikrofon díjakkal ismerték el. Az énekesnő néhány éve visszavonult a nyilvánosság elől, fellépéseket már csak ritkán vállal. Sikerét jótékonysági célokra is használja, védnöke a Német Allergia és Asztma Szövetségnek, valamint a José Carreras Leukémia Alapítvány és a World Vision Németország nagykövete is.

Kedves hallgatóink, mai fél óránk lassan a végéhez közeledik. Műsorunkban ez alkalommal Christina Bach német énekesnőt mutattuk be önöknek. Következő műsorunkkal a jövő héten várjuk önöket a megszokott időben. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. A mai napon Hengl Melitta szerkesztő műsorvezető búcsúzik önöktől. Köszönöm figyelmüket, a viszont hallásra! Köszönöm.

0: A Duna média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 3-a vasárnap van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro vam jutro, dragi slušatelji. I danas, u nedelju, vas očekuje bogata emisija ispunjena čestitkama i glazbenim željama, koje dolaze iz raznih krajeva naše domovine. Uz pjesmu slavit ćemo rođendane, imendane, obljetnice i podijeliti lijepe trenutke i to uz poznate melodije. Ostanite s nama i tog zadnjeg dana podužeg vikenda i to u društvu tonskog snimatelja Norberta Auta te dežurnog urednika Andrije Pavlekovića, koji ime kolega posebno čestita svim našim dragim slušateljicama majčin dan.
2: Jedna pjesma koja će vas učiniti sretnim. Slušajte emisiju po vašim željama.
1: U Harkanj najdražoj mami, Đurđici Radošnoj, povodom majčinog dana od srca čestita sin Tihomir. Najdražoj baki Irenki Kovačević Čizik u Harkanj povodom majčinog dana također sve najljepše u životu žele unuci Agika, Mišika, Emilija i Izabela.

A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most vasárnapi műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az Egy hazában és a Gyöngyszemek műsorát hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Sasha Kolpakov, az orosz cigányzene egyik legismertebb énekes-gitárosa, aki virtuóz játékával és előadásmódjával világszerte hozzájárult ennek a különleges zenei hagyománynak a megismertetéséhez. Sasha Kolpakov, polgári nevén Alekszandr Kolpakov, 1943-ban született Kelet-Oroszországban, hagyományőrző cigányzenész családban. A zene már gyermekkorától kezdve meghatározta életét, fiatalon sajátította el az orosz cigányzene egyik legjellegzetesebb hangszerének, a héthúros gitárnak a játékát. 20 éves korában Moszkvába költözött, ahol hamar bekapcsolódott a főváros pezsgő zenei életébe. Több együttesben is játszott, de pályájának egyik legfontosabb állomása a világhírű román színház volt. Ez az intézmény a világ első professzionális cigány színházaként vált ismerté, és Kolpakov több mint negyed évszázadon át zenei vezetőként dolgozott itt. Később saját együttest alapított, Kolpakov Trió néven, amellyel az orosz cigányzene legautentikusabb formáját vitte színpadra. Repertoárjukban olyan dalok is szerepelnek, amelyek több száz éves hagyományt őriznek. Az orosz cigányzene központi hangszere a gitár, amely ebben a hagyományban különleges szerepet tölt be. A zenészek a flamenco előadókhoz hasonlóan nem pengetővel, hanem újjal szólaltatják meg a hangszert, ami finomabb, árnyaltabb hangzást eredményez. Ez a technika közelebb áll a klasszikus gitár megszólalásához, ugyanakkor megőrzi a cigányzene szenvedélyes, érzelmekkel telített karakterét. Sasha Kolpakov játékát éppen ez a kettősség teszi különlegessé. Egyszerre virtuóz és mélyen kifejező, előadásmódját a hirtelen hangulatváltások, a lírai dallamvezetés és az erőteljes érzelmi töltet jellemzi. Ezek a jegyek az orosz cigányzene több évszázados hagyományából erednek, amelyben a tudás generációról generációra öröklődik. Művészként nem csak előadó, hanem zeneszerző és karizmatikus énekes is. Pályája során bejárta Európát, Ázsiát és az Egyesült Államokat, koncertjein keresztül széles közönséggel ismertette meg az orosz cigányzene különleges hangulatát. Fontos szerepet játszott abban is, hogy ez a zenei világ nemzetközi szinten is ismerté váljon. Munkássága hidat teremtett a hagyományos cigányzene és a világzenei szinter között, miközben megőrizte az autentikus megszólalásmódot. A Kolpakov családban a zenei hagyomány tovább él. Unokaöccse Vadim Kolpakov szintén kiváló gitáros, aki nagybátyjától tanulta a hangszer játékát, és vele együtt is fellépett. Ez a folytonosság jól mutatja, hogy az orosz cigányzene ma is élő, tovább örökített hagyomány. Sasha Kolpakov művészete arra emlékeztet bennünket, hogy a cigányzene egyik legfontosabb értéke az érzelmi hitelesség és az előadás személyessége. Az ő játékában a technikai tudás és a hagyomány iránti tisztelet egyaránt jelen van, ami időtállóvá teszi muzsikáját.

0: kedves hallgatóink, mai adásunkban Sasha Kolpakov felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm hallgatóinkat! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is többnyelvű és többszokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kis Mónika. Május első vasárnapja van, már 101 éve ünnepeljük Magyarországon e napon az édesanyákat és a nagymamákat. A Tímea nevű édesanyákat külön is köszöntsék, hiszen ma az ő névnapjukat is ünnepeljük. A virágcsokrok mellett ajánlom műsorunk témáit a következő órára. Az idei év feladatairól tárgyalt a Bács-Kiskunvár megyei horvát önkormányzat. Tambura fesztiválra, kerékpártúrára, diákvetélkedőkre is készülnek. Írországból is érkeztek szlovák vendégek. Tóth Komlós újratelepítésének 280. évfordulóját ünnepelték. Elnyerte a szülők tetszését. Családias légkör várja az elsősöket az eleki román nemzetiségi általános iskolában. Turizmus, gasztronómia, vendéglátás. Mindez szerepel a Német Nyelv Hete programsorozatban, amelyhez a pécsi Zsolnai Technikum is csatlakozott. Magyarország a második hazám. Bobán Márkovics sikerhez vezető útjáról magyar alkotók készítettek dokumentumfilmet. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk! De mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Boka Tibor.
1: Idén már 17. alkalommal szervezték meg a magyarországi németek országos borversenyét Mecsek-Nádasdon. A megmérettetésre összesen 782 nedűt neveztek. Az országos német önkormányzat által alapított magyarországi németek fehérbora díjat a Bonyhádi Gábor pincészet Pinot Blanc-ja vehette át, a magyarországi németek vörösbora címet a Villányi Maul Premium Winery nyerte a Sirázzal, a magyarországi németek rozé borává pedig a bátai Mikóczi pincészet Merló rozéját választotta a zsűri. A magyarországi németek parlamenti képviselőjének bora címet a tokai erdős pince Rajnai Rizlingje érdemelte ki.
0: A gyulai Nikolai Bölcsészkú Román Gimnázium végzősei május 1-én pénteken búcsúztak el iskolájuktól. A ballagási ünnepség a Román Kulturális Központban volt. A két évfolyam tanulói holnap kezdik meg az írásbeli érettségi vizsgát magyar nyelv és irodalomból, majd matematikából, történelemből, idegen nyelvekből és más egyénileg választott tantárgyakból. Román nyelv és irodalomból május 13-án tesznek írásbeli vizsgát.
1: A magyarországi románok országos önkormányzata idén is átadja a román oktatásért díjat. A kitüntetést azok kaphatják, akik kiemelkedő szakmai tevékenységet végeznek a román nemzetiségi oktatás területén. A javaslatokat postán vagy elektronikusan várják május 7-éig az országos román nemzetiségi önkormányzat címére, 5700 Gyula, Eminescu utca 1, vagy e-mailben az atru@atru-roman.hu címre.
0: Negyedik alkalommal rendezik meg Deszken a szerb zene napját május 7-én. A rendezvény főszervezője ezúttal is Vujcsin Eszter énekesnő, a helyi Zoltánfi István általános iskola pedagógusa. A faluházban 16 órakor kezdődő programban a szerb nyelvi szakkör diákjai, valamint a helyi szerb általános iskola alsós tanulói vesznek részt, akik bácskai szerb lakodalmi énekeket, makedón dallamokat, sumadiai és koszovói énekeket adnak elő.
1: A Vertigo Szlovák Színház jövő szombaton május 9-én rendezi meg országos színjátszó sereg szemléjét Szarvason, a Cervinus Teátrumban. A Gyerekek a gyerekeknek című rendezvény 10 órakor kezdődik. Az érdeklődők Piliscsévi, Sátorraljaújhelyi, Tótkomlósi, Szarvasi iskolások színjátszó csoportjainak előadásait nézhetik meg, valamint fellépnek a 4-es számú Ungvári Líceum diákjai is. A fiatalok bemutatják azt a két szlovák nyelvű színdarabot is, amelyek a Vertigo tavaly nyári anyaországi színjátszó táborában születtek.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, e hét közepén ülésezett a Bács-Kiskunvár megyei horvát önkormányzat. Elfogadták többek között az elnöki beszámolót, módosították az idei költségvetést, valamint a képviselők megszavaztak olyan pénzügyi támogatásokat, amelyek segítik a bácskai horvát közösség számára kiemelkedően fontos kulturális események megrendezését. Mindezekről Sibali Józsefet, a Bács-Kiskunvár megyei horvát önkormányzat elnökét Füri Tamás kérdezte.
1: 9 napi rendi pont volt. Úgy kezdődik, hogy mindig az elnök szokta előadni, hogy mi történt a két ülés között. A következő, ami szerintem az egyik legfontosabb volt, a Bács-Kiskunvár megyei horvát önkormányzat 25. évi költségvetésének végrehajtásáról, és utána már egyben a vármegyei horvát önkormányzat 26. évi költségvetésének módosítása. Minden évben többször is előfordul a költségvetés módosítása. Ebben az esetben elsősorban a feladat alapú támogatásoknak a beépítése a költségvetésbe, valamint különböző a Bethlen Gábor alapítványtól kapott támogatásoknak is a költségvetésbe történő beépítése, valamint a Bács-Kiskun vármegyei horvát önkormányzatok társulásának a befizetéseinek szintén beépítése a költségvetésbe. Ezek voltak azok a fő témák, amiket itt el kellett fogadni. Utána beszéltünk az Országos Tambora Fesztivál anyagi támogatásáról, és döntés is hoztunk. Ebben az évben május 9-én Baján lesz megtartva az Országos Horvát Önkormányzattal együtt Országos Tambora Fesztivál. Minden régiónkból érkezik egy tambora zenekar. Ugyanúgy támogatást adtunk a Bács-Kiskun vármegyében szervezett, mondhatnám, egy ilyen barátkozás biciklitúra. Most itt Bácskában külön szerveztünk egyet, amelyik Bajától egészen Regőcéig, tehát Garán átmenő biciklitúra volt, ennek a támogatását is támogattuk. Kiemelném még a Bács-Kiskun vármegyei általános iskolai horvát tanulók találkozzanak a szervezését és anyagi támogatását. Minden évben megrendezzük ezt a találkozót. Ezt a Bács-Kiskun vármegyében horvát oktatásban résztvevő tanulókat szoktuk összehívni. Most Baján lesz egy ilyen játékos, szinte azt mondanám, egy ilyen majális jelleggel. Vetélkedők lesznek, de nem elsősorban tanulmányi jellegű vetélkedő, hanem ügyességi, nyelvismereti jelleggel. Tehát inkább egy ilyen kötetlen barátkozásról van szó, és általában mindig egy 120-130 gyereket szoktunk megvendégelni. Ez május 15-én lesz Baján a Petőfi-szigeten.
2: Bács-Kiskun megyében jelenleg 14 horvát nemzetiségi önkormányzat működik. Ezeknek az önkormányzatoknak a munkáját a Bács-Kiskun megyei horvát önkormányzat mint koordinációs testület összehangolja, és az látható, hogy az elmúlt években nagyon aktívakká váltak a lokális szinten működő horvát önkormányzatok. Minek köszönhető egy ilyen fajta előrelépés, hogy pozitív irányba mozdultak el a dolgok, hogy sokkal jobb például a szervezés, és hogy komolyabb szintű együttműködés alakult ki a lokális, illetve a megyei szintű horvát testület között.
1: Pár évvel ezelőtt hoztuk meg ezt a határozatot, hogy létrehozunk egy társulást. Egyrészt bácskai települések nincsenek olyan közel egymáshoz, és ezek a horvát önkormányzatok ne csak a saját területükön végezzék azt a tevékenységet, hanem valamiképpen kiszélesíteni és közösséget létrehozni Bácskában. Egy igazi közösséget, és azért sokkal jobb, hogy ezeket a feladatokat, ami közös feladataink vannak, meg azokat a hagyományőrzéseket, a rendezvényeket és így tovább jobban tudjuk koordinálni. Ezért létrehoztuk ezt a társulást, és ezt az Országos Horvát Önkormányzat támogatta is. Az a lényeg az egésznek, hogy az emberek nem csak egy településen, hanem több településről egymáshoz ezekre a rendezvényekre elmennek, közösen rendezik meg ezeket a rendezvényeket, és ezzel gyakorlatilag azokat a szűkös anyagi lehetőségeket is jobban tudjuk koncentrálni különböző feladatok elvégzésére. Eleinte csak néhány önkormányzat társult, most mind a 14 önkormányzat társult, mert rájöttek, hogy milyen jó dolog az, és jó az is, hogy kapcsolat megmarad az önkormányzatok között, és én azt mondom, hogy sokkal jobbak, sikeresebbek és látványosabbak ezek a rendezvényeink, valamint a hagyományok megőrzése és ápolása ilyen szempontból is fontos.
2: Sajnos sajnos a bács-megyei horvátokat elválasztja a határ. Szerbiában, a vajdasági részben is nagyon nagyszámú bunyevác horvát közösség él. Itt is egy kicsit élénkültek a kapcsolatok, és ez jót tesz a magyarországi horvátoknak, illetve a vajdaságban, Szerbiában élő bunyevác horvátoknak is.
1: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, ezt is pár évvel ezelőtt kezdtük szervezni. Vannak testvér közösségek is, akik vajdaságban az ott lévő horvát közösségekkel kapcsolatot tartják. Például a hercegszántóiak a Bácski Brég, Bácski Monostorral, az ottani horvát közösségekkel tartják a kapcsolatot, vagy mondhatnám éppenséggel Gara, Zombor, és így tovább, tehát településeket, hogy itt ne említsen végig minden. Például múlt héten volt a megyei horgász találkozónk vajdaságban, sőt, horvát baranyai részről is érkeznek vendégek, akik részt vesznek ezeken a rendezvényeken, tehát a sportban is, de ugyanúgy vallási részen is, például minden évben Hercegszántón Mária kegyhelyen rendezett horvát zarándoklatra mindig érkeznek zarándokok vajdaságból, de Horvátországból is. Sőt, nem csak külföldről, hanem Baranyából, valamint Dráva mentéről is érkeznek horvátok ezekre a zarándoklatokra, és én azt mondom, hogy ezek a kapcsolatok azért is fontosak, mert egyrészt az emberek jobban megismerik egymást, egymás munkáját, és jól érzik magukat ezeken a rendezvényeken.

0: 280 éve Szent György napján érkeztek az első szlovák családok Békés-Szentandrásról az elnéptelenedett Komlós pusztára. Ez a terület ekkor báró Rudnyánszky József tulajdona volt, aki jobbágyainak megengedte, hogy a vallási villongások miatt odaköltözzenek és új otthon teremtsenek maguknak az eredetileg főként a Gömörből és Hontból származó evangélikus családok, akik tanítóval és lelkésszel vágtak neki az ismeretlennek 1746-ban. Tóth Komlós újra telepítéséről minden év április 24-én ünnepi közgyűléssel emlékezik meg a városi képviselőtestület. A helyi szlovák szervezetek múlt szombaton rendezték meg ez alkalomból a szlovákok kulturális és gasztronómiai találkozóját és a 22. komlósi száraz kolbász versenyt. Az egésznapos rendezvény fővédnöke Pavol Pavlis a Szlovák Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete volt. Bencsik János elsőként az egyik főszervezőt, Laukó Zsuzsannát, a helyi szlovák önkormányzat elnökét kérdezte.
1: Nem csak a Tóth Komlósi szlovák önkormányzat, hanem rengeteg civil szervezet is bekapcsolódott a mai ünnepség sorozatba. Mivel készültek?
2: Hát igazság szerint a mai napot a kultúrprogram és a gasztronómiai részét mi szlovákok szerveztük meg. Igaz, hogy nem csak maga az önkormányzat, hanem a Komlósi szlovákok szervezete volt a főszervező. Belekapcsolódtak a művészeti egyesületek is, a művészeti csoportok, és így jött létre tulajdonképpen ez az egész napos gasztronómiai és kulturális program.
1: Most éppen egy folklórcsoport bemutatkozását láthatjuk, ők Írországból érkeztek, hogy kapcsolódnak Tóth Komlóshoz. Mi a szál?
2: Valóban furcsa lehet, hogy Írországban is van szlovák néptáncsoport, és pláne az a furcsa, hogy a néptáncsoportban néhány tag komlósi gyökerekkel rendelkezik, akiknek a nagyszüleik Komlóson születtek. Ők a Szaliba környéki falvakból származnak, és jelenleg Írországban élnek, és összehozták magukat táncsoporttá, de már annyira híresek, hogy már Európa több országában is jártak. És így jutottak el most hozzánk is, megtisztelve az őseik falvának a 280 éves évfordulóját.
1: Hogyan látja a jövőt, ami a fiatalokat illeti? 20 év múlva, ha itt beszélgetünk, ezeket a gazdag hagyományokat, gondolok itt akár a gasztronómiára, vagy a kultúrára átadják?
2: Szeretnénk, megpróbáljuk átadni. A kultúra területén van utánpótlás, azt látjuk. A gasztronómia területén is. Kicsit szkeptikus vagyok, hogy a nyelv annyira már nem fog átöröködni, hogy 20 év múlva itt már nem tudom, fognak-e szlovákul beszélni az emberek, de azon vagyunk, hogy a nyelvet is valahogy átörökítsük. De a kultúrára és a gasztronómiára a fiatalok körében is nagy az érdeklődés.
1: Forró zsírból most kerül ki éppen a tolófánk. Hogyan készül?
3: Ez úgy készül, hogy a tésztát előző nap elkészítjük, felforraljuk a tejet, majd belekavarjuk a lisztet, amit megfőzünk alaposan benne.
1: Milyen arányban?
3: 1 liter tej és 1 liter liszt. Ez fontos, hogy liter a liszt is. És mikor azt jól elkevertük, csomómentesre is megfőtt a tejben a liszt, hagyjuk egy kicsit kihűlni, és utána hozzáadjuk a 8 darab tojást ehhez az 1-1 literhez. És mikor ezt jól eldolgoztuk, akkor utána mehet a nyomóba, és utána mehet a zsírba kisütni.
1: Ezt a hallgatók nem látják, de van egy henger, amit megtöltenek, a henger végén van egy csillag alakú forma, és abból jön ki a forró zsírba. Milyen érdeklődés van, mert látom, hogy óriási sor áll folyamatosan.
3: Igen, szerencsére nagyon gyorsan fogynak az adagok, és nagyon közkedvelt, általában azért hamar el szokott fogyni minden spricka. Úgyhogy most ezzel is így jártunk, hogy hát sose lehet eléggé fölé kalibrálni a dolognak.
1: Mivel szórják meg?
3: Fahéjas porcukorra forgatjuk meg, és akkor frissen a legfinomabb, ropogós a külseje, puha a belseje.
1: Ezt mondják úgy is, hogy csurosz, de ez biztos nem az.
3: Nem, az egy kicsit más, ugye az másonnan jön a csurosz recept, egy nagyon picit más, de formájában hasonló, csak vastagabb a csillag alak.
1: Kivel beszélgettem?
3: Varga Beáta vagyok.
1: Isteni finom gőzönfőttet látok itt, különböző ízesítéssel. Látom, hogy készült fahéjas, sajtos, diós.
4: Kakaós.
1: És kakaós is. Hogyan készül?
4: 4 deci tej, egy kis víz, egy élesztő, 80 deka liszt, és ezt jól ki kell dolgozni, és kész van. Ennyiből áll a kvaszienka.
1: Illetve hát ki kell ez dolgozni, a ez a tészta, és ki kell, igen, utána nyújtani,
4: meg
1: és...
4: meg kell, hogy kelljen, persze, természetesen, és mikor meg kell, kiszaggassuk, kiolajozzuk, vagy kizsírozzuk az edényt, és akkor megolajozzuk magát a tésztát is, és öntünk rá vizet. És akkor így abba a gőzbe megfő, és meg is sül, hogyha úgy hagyjuk.
1: Fedő alatt, és akkor kész. Ezután van az ízesítés.
4: És ezután van az ízesítés, a mákos, a kakaós, a fahéjas. Ha van netán dió, akkor diós is. De mivel nem terem, akkor nincs diós.
1: Itt vannak önök éppen egy nagy színpad mellett, ahol folklór műsor megy jelenleg. Önöknek mit jelent ez a nap? Amellett, hogy rengeteg munkád, de hát ez azért mégiscsak egy ünnep.
4: Hát mivel, hogy tőzsgyökeres tótkomlósiak vagyunk, akkor ez a városnapja, meg a 280. évfordulónkat ünnepeljük. Örülünk mindenkinek, aki jött, még ha sok munkával is, de a sok vendégnek, népi táncosoknak, énekeseknek, és bízunk, hogy jól fog telni nekünk ez a napunk, és szép emlékeink maradnak.
1: Kivel beszélgettem?
4: Menyercsampálni.

0: A 2026-2027-es tanévben a korábbinál több tanulója lesz az eleki román nemzetiségi általános iskolának. A közel 10 éve kezdődött gyermeklétszám növekedés mindenki örömére folytatódik, mondja Szelezsán Péter, az iskola igazgatója, akit az áprilisi beiratkozások után kérdezett Bauer Ádám.
1: Nagy örömünkre szolgált, hogy idén is a mi kis iskolánkban egy nagyobb létszámmal bíró első osztállyal fogunk kezdeni. Konkrétan 19 gyerek iratkozott be 2026. április 23-án és 24-én, ami köztudott, hogy ezen a két napon lehetett a mi kis városunkban is beiratkozni. És tényleg örömmel konstatáltuk 24-én délután 5 órakor, amikor befejeződött a beiratkozás, hogy a szülők ismételten bizalommal fordultak felénk és az iskolánk felé, és ahogy mondtam, 19 gyermek beiratkozását tudtuk konstatálni.
2: Nem volt könnyű eljutni idáig. Körülbelül mikor kezdődött ez a folyamat, amikor elkezdtek jönni a gyerekek az eleki román nemzetiségi iskolában nagyobb létszámban?
1: Nagyon hosszasan tudnám ezt részletezni, ecsetelni, visszatekinteni a múltba, de azt gondolom, hogy maga a konkrét előrelépés, fejlődés, a tanulói létszám emelkedésekből olyan 8-10 éve vezethető vissza, ekkortól kezdődött el a mi kis iskolánkban talán az a fejlődés, az az előrelépés, amikor már nem kellett attól aggódnunk, hogy indíthatunk-e évfolyamot vagy osztályt vagy sem. Körülbelül 2015-16-ban már láttuk az alagút végén a fényt, ugye mert köztudott volt, vagy nagyon sokan, akik ismerik a mi kis iskolánk történetét, hát eléggé szomorú és eléggé lelombozódó volt az akkori 15-ös év előtti iskolai tanulólétszám. Eljutottunk oda, hogy ott már, ahogy mondtam, láttuk az alagút végét, és akkortól számítottan különböző iskolai projektek megvalósításával, nevelőtestület hatékony munkájával, és sorolhatnék nagyon sok olyan tényezőt, amely arra mutatott és előre vezetett, és minden évben szinte elmondhatjuk, hogy emelkedik az iskolánk tanulói létszáma. Körülbelül 8-10 éve mondhatjuk azt, hogy egy igen szép létszámmal bíró nemzetiségi általános iskola vagyunk.
2: Hány gyermek végzett, ballagott el az óvodákból Eleken?
1: Mindenféleképpen meg kell említeni, hogy Elek városában két alapfokú közoktatási intézmény is funkcionál és működik. Ugye van a klikkes, úgymond klikkes iskola, a magyar általános iskola, amely német nyelvoktató iskolaként is működik, és a miénk. A két iskola úgymond időzőjelbe tettem, vagy zárójelben osztoznak a tanulókon és az óvodások. Az idén 32 óvodás korú gyermek fog elballagni az óvodákból. 4 szülő úgy döntött, hogy a gyulai városi iskolába fogja beiratni a gyerekét, tehát 28 tanuló az eleki iskolákba iratkozott be. Igen, csak fárasztónak mondható munkának köszönhetően jutottunk el ide. Természetesen, mint minden évben, azokat a projekteket, azokat az elképzeléseket, azokat a célokat meg is valósítottuk, amelyekben vártuk az óvodás gyermekeket különböző foglalkozásokra, iskolalátogatásra, tanítónénik bemutatására, az iskola teljes felszereltségét, kondícióit be tudtuk mutatni, meghívtuk a szülőket, szülői értekezletet, különböző nyílt napokat tartottunk, ahol azt hiszem reális képet festhettünk le arról, hogy itt milyen oktató-nevelő munka folyik, és nemzetiségi nevelő oktató munkáról beszélünk. És hát valószínű, ugye látható és érzékelhető a beiratkozás eredményeit figyelembe véve, hogy bizalommal fordultak, és elnyertük a szülők úgymond tetszését, és hát a mi iskolánkat választották. Ami nagyon lényeges, hogy tényleg törekszünk arra, minden egyes esetben szeretném kihangsúlyozni, és mindig ki is hangsúlyozzuk, hogy egy családias légkörű iskolát szeretnénk, ahol tényleg a nevelő-oktató munkára összpontosít mindenki.

0: Idén immár 5. alkalommal szervezték meg az országos Wunderbar Fesztivált, azaz a Német Nyelv Hete című programot. A projektet a német, az osztrák, valamint a svájci nagykövetség közösen hirdeti meg számos partner szervezettel. A fesztiválhoz ez alkalommal is csatlakozott a Pécsi Zsolnai Technikum, ezért Hengöl Melitta kolléganőnk ellátogatott az intézménybe, és Nemesné Lengöl Marian igazgatóhelyettessel beszélgetett az iskola által kínált programokról.
1: Mi régen két tanítási nyelvű iskola voltunk, ezért aztán hagyománya is vannak nálunk a német nyelvnek. Sok-sok kolléga beszéli a nyelvet, tanultuk akár diákként is, mi magunk is, és azt gondoljuk, hogy minél több nyelvet beszél valaki, annál több ember, és ez nekünk fontos a szakmáinkban is, a turizmus, a vendéglátás területén, a kereskedelemben, úgyhogy ez vitt bennünket ebbe az irányba, és úgy gondoltuk, hogy mi tudunk olyan programokat nyújtani, amikben talán mások is szívesen részt vesznek. És akkor így jött az, hogy először, hogy főzzünk egy jót együtt, jó kis sváb ételeket, így a környékről, a diákjaink egy csomóan kicsi falvakból jönnek sváb háttérrel, úgyhogy ez volt az egyik. Aztán ugye sokszor tartunk városi sétákat, és akkor próbáltuk így a sétákat hozzáidomítani ehhez a programhoz, hogy német származásúak Pécs városában. Ezt először iskolai keretek között próbáltuk, aztán városi séta lett belőle, tavaly szerintem az nagyon jól sikerült ott a Király utcában. És akkor idén megpróbálkozunk ezt egy ilyen kis versenyformájában, rally formájában megoldani.
2: Már az eddigi években is nagy volt az érdeklődés, hiszen más iskolákból is csatlakoztak a Zsolnai Technikum által kínált programokhoz. Az idei évben mivel készülnek, milyen projektekkel várják az ide látogatókat?
1: Jól bevált főzésnél maradtunk egyrészt, újra sváb ételek, egy picikét mindig variálunk rajta, tehát hogy mondjuk mivel lehet nevezni, most a desszertek is nagyobb hangsúlyt fognak idén kapni, illetve az, hogy mindig kitalálunk mellé még a kísérő diákoknak is ilyen kis, hát minek nevezzem, kvízeket, vagy ilyen kis rejtvényeket, tehát ez lesz idén is. És hát amivel még készültünk, az a sváb rally, így a városban, város ismereti kis vetélkedő, amihez nem kell nagyon ismerni a várost, mert mi majd adjuk az alapokat, ott lesznek a feladatok, csak meg kell találni bizonyos dolgokat.
2: Milyen helyszínekre kalauzolják a résztvevőket?
1: Az iskolából fog indulni minden, és akkor így a környékről vannak a Szabadság utcában érdekes emlékek, amik köthetők német származású emberkékhez. Innen aztán elmegyünk a Dóm tér irányába, de ott majd egy egészen más családról lesz szó, és nem annyira a Székesegyház helyeződik a középpontban. Aztán a Király utcában, a Széchenyi téren, a Lenau házban, a Lenau házban például így az ott kiállított népművészeti dolgokat is bevontuk egy picikét a feladatokban.
2: Illetve az idei év különlegessége, hogy nem csak diákcsoportok jelentkeztek a programra.
1: Így van, hanem mi próbáljuk bevonni a többieket is, és most úgy néz ki, hogy lesz egy nyugdíjas csoportunk, és aminek nagyon örülünk.
2: A fiatalok részéről mit látnak, hogy inkább gasztronómiai dolgokkal lehet őket bevonzani egy eseményre, vagy nyitottak akár más témákra is?
1: A gasztronómia szerintem nem csak diákokat, felnőtteket, mindenkit érdekel, tehát az egy nagyon jó téma. Hát a többi az meg, én azt gondolom, mindig egy picikét függ attól, hogy a tanáraik mit mondanak, a diákokról beszélünk. A felnőttek esetében meg szerintem az, hogy a származás is az érdeklődés, hogy mi az, ami leginkább tetszik nekik.
2: A Zsolnai Technikumban német nyelvet, illetve szakmai nyelvet oktatnak ugye a diákoknak, tehát nem kimondottan egy német nemzetiségi intézményről beszélünk. Miért tartják mégis fontosnak, hogy országszerte elismert, vagy országszerte meghirdetett eseményeken is részt vegyenek, amik a német nyelvvel, a németséggel kapcsolatosak?
1: A legfontosabb dolog az, hogy a gyerekeinknek jelentős hányada sváb családból származik. És ezeket a hagyományokat szerintem tovább kell vinni, éltetni kell, különösen azért, hogyha abból indulok ki, hogy mi turizmust is oktatunk, és hát a turizmus az ezekre épít, ezekből lehet felépíteni programokat, ebből lehet olyan termékeket létrehozni, amik fontosak, és ugyanebből kiindulva turizmus, gasztronómia, vendéglátás, hogy beszélni kell a nyelvet, érdeket, hogyha egy étterembe eljönnek, el kell tudni mesélni a turistának, hogy mi az, amit ő kapott, akár hogyha kérdez, hogy hogy készült, de kell egy jó bort kínálni, hozni. Szóval ezeket így jól össze lehet gyúrni egy ilyen rendezvényen, és ezért gondolom, hogy fontos. Meg mi ezért is gondoljuk, hogy fontos ezt tanítani, és nem csak az angol, mert az angol az egy nagyon, hogy mondjam, mindenütt beszélik, mindenki tudja, de ettől pont ezért nem tudunk kitűnni, de hogyha tudunk mellette németül is, akkor az egy pluszt jelent mindenképpen.

0: Magyarország a második hazám. Ezzel a címmel készült portréfilm Bobán Márkovicsról, a balkáni részfúvósok királyáról, amelyben nagy szerep jut a szerb-magyar hagyományoknak és a barátságnak is. A film producerével, Margaritovics Milenkóval, Mándig Predrág beszélgetett.
1: Tavaly előtt karácsonykor Szentendrén a Lázár-Cár téren karácsonyi vásárt szoktunk tartani, és bemutatkoznak a szentendrei szerbek, karácsonyi asztalt rakunk ki, szalma van kirakva, színpad, szentképeket rakunk ki, tehát egy kicsit megmutatjuk magunkat a közönségnek, karácsonyra hangolódunk, és egyik este nekem ilyen kicsit sok volt a kóstolgatásból, és egy hifi, egy boxon keresztül nyomtam a zenét. És azt vettem észre, hogy amikor nyomom a Bregovicsot, a Bobán Márkovics, akkor az egész tér így hullámzik, így ugrálnak az emberek, és nagyon tetszik nekik. És ahogy a Bobán beütöttem a YouTube-ra, egyszer csak láttam, hogy a fiával és a unokájával együtt zenél a színpadon. És eszembe jutott, és fölhívtam dr. Nagy Endre producer barátomat, és mondtam neki, hogy miért nem forgatunk a Bobán Márkovicsról egy filmet? Azt mondja, azért, mert nem érdekli a magyar embereket. Na, menj már fel a netre, nézd már meg, hogy mennyire érdekli. 3 nap múlva visszahívott, teljesen igazad van, forgassunk egy filmet. Ezek után írtunk egy pár sort arról, hogy mit szeretnénk, kerestünk hozzá anyagot, beszéltünk a Bobánnal, és elkezdett a fejembe összeállni, hogy mit és hogyan kéne. Ebből volt, amit meg lehetett oldani, volt, amit fizikailag nem lehetett megoldani. Az már nagy dolog volt, hogy egy 32 fős stábbal el tudtunk menni a születésnapja, Gyurgyev Dánkor volt, május 6-án Vladicsi Hamba forgatni. De nagyon érdekes, hogy a trúbások ott se zenélhetnek a falban vagy a városon belül. Egy tanyán kellett a születésnapját megtartani, mert 100 zenész jött el vendégségbe, és mindenki fújta. Tehát akkor már értettem, hogy miért nem egy városi étterembe tartja, miért kint. És rengeteg helyre sikerült elmenni. Egy kicsit belevittem a szívemet is, mert mondtam a filmben a társaimnak, hogy mutassuk meg egy kicsit, ne csak a zenét, hanem ami mögötte van a szerbségből. Menjünk el templomokba, menjünk el kolostorba, és mutassunk egy picit a magyarországi szerbségből is a filmbe.
2: Bobának természetesen nagyon sok barátja van, és most nem csak a zenészekre gondolok, hanem más művészekre. Ezek közül feltételezem, hogy nagyon sokakat sikerült megszólaltatni.
1: Igen, hát itt is az, hogy rövid határidő, mindenki koncertre utazik, ide utazik. Szerintem a egyik legnagyobb meglepetés az a Goran Bregovics pozitív hozzáállása volt. Azt mondta, hogy nagyon szívesen nyilatkozik, de ő már öreg, menjünk el Belgrádba, és hogy ott be tudott minket egy péntek délutánba úgy szorítani, és otthon vendégül látott minket, a teljes táb bevonult a házába, kicsit meg is lepődött, mert ő is azt hitte, hogy 3-4 ember fog bemenni, és bementünk 28-an hozzá. Aztán voltak meglepetősek, voltak, akik elutasítottak minket, de nem foglalkoztunk velük, mentünk tovább.
2: Ami viszont megható, hogy ön azon is fáradozott, hogy mindenféleképpen egy kicsit a magyarországi szerbség is kapjon helyet

0: Én Hamba is együtt fociztak gyerekkorukban, egy iskolába jártak. Ez a filmből nem jött vissza annyira, de őt azért raktuk be, és ő is Markovics. Tehát ugyanúgy hívják, mint a Bobánt, ő is Markovics, és azért ment el hozzá meglátogatni Ráckevére, de voltak ebbe olyan dolgok, mert a Szentendrére Bobán szeretett járni. Előtte többször föllépett szentendrei szerb búcsún, sőt volt, amikor meglepetésként vendégként megérkezett, elővette a trombitát, és gyerünk. Ő szereti Szentendrét, neki Szentendre mindig egy pihenés, de 3 számot játszott csak, mert a stáb ennyit tudott bele szorítani. Végül is a Bobán a végén ijedt meg egy kicsit a filmből, hogy mi lesz ebből, mit rakunk mi össze, elküldtük neki a nyersanyagot. A film nagyon tetszett neki, viszont folyamatosan baja volt azzal, hogy cseréljük ki a zenéket, mert ezek nem stúdiótiszta zenék. És nehéz volt elmagyaráznunk a Bobánnak, hogy Bobán, ez a te életedről, egy életútról szóló film. Ez nem egy zenei film. De hát ott a születésnapomon kicsit hamisan énekel. Mondom, Bobán, de hát ez a születésnap varázsa, hogy te ott öleled a családodat, és hamisan énekelsz. De megértette, és a végén nagyon örült neki, nagyon tetszett neki, főleg a Uránia Filmszínházba a bemutató. Nagyon boldog volt, azóta sokszor hívott, beszélgettünk róla. Ki akart cserélni minden áron egy-két zenei számot, mert mondta, hogy ez nem maradhat benne. Mondom, hogy igen, Bobán, jó, ki fogjuk cserélni valamikor.
1: Viszont Urániában nagy sikere volt a film bemutatójának. Mi lesz a sorsa a filmnek, mert feltétlenül hogy nagyon sok helyre várják önöket.
0: Igen. Jelen pillanatban első momentum az az lesz, hogy a szerb-magyar kulturális évad keretein belül Belgrádban is szeretnének egy premiért. Ezt elvették tőlünk, tehát ezt átvették, akik ezt szervezik. Későbbiekben 3 tévével van szerződésünk, 3 tévé társaság fogja bemutatni a filmet. Forgalmazónk még nincsen, tehát kéne egy forgalmazó, aki ezt forgalmazza, de a dokumentum filmek forgalmazását tartanak a nagy forgalmazó cégek, tehát valami kisebbet kell. Mi kértünk az NFI-től engedélyt, hogy a magyarországi szerb falukba, városokba, ahol szerbek laknak, mutassuk be. Jelen pillanatban folyik a alkudozás, hogy ezt milyen formába tudjuk megtenni. Jelentkeztek már nagyon sok helyről, Szerbiából is, innen is, Magyarországról is, több helyről, hogy szeretnék levetíteni, szeretnének találkozót. Szentendrén az biztos most már lekötött 2 bemutató előadás lesz, ahol a rendező, a hangmérnök és én fogunk a filmről beszélni utána. Szeretnénk találkozókat összehozni, csak hát nehéz. Meg sok helyre kérik, hogy hozzuk el a Bobánt. Tehát a Bobán nem van 650 kilométerre innen, tehát őt ide fölrángatni, fölhozni, akkor tudjuk, ha valahol koncerte van. De akkor ő már szeretné elhozni a zenekarát is. És akkor csináljunk már egy bulit, mert ilyenek ők.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Májusban az első nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a Bács-Kiskunvár megyei horvát önkormányzat idei terveiről. Totkomlós újratelepítésének 280. évfordulójáról, az eleki román nemzetiségi általános iskoláról, a német nyelv hete programsorozatról, valamint a Bobán Márkovicsról készült portréfilmről. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Gyöngyszemek. Nemzetiségeink irodalmából.

0: a dunai barátim kedvükért. Vitkovics Mihály szerb költő verse. Mint forog a világ, mint surrog az ország, fognak-e bomlani, vagy egybeállani? Nincs gondom ilyekkel, maradok békével. Kedvemre élek, kényre henyélek, kancsót ürítek, kedvet merítek. Felőlem mit cseveg, másre ám mit fecseg, nem tartom eszembe, nem öntöm szívembe, bízom egy Istenbe és becsületembe. Kedvemre élek, kényre henyélek, kancsót ürítek, kedvet merítek. Úgy töltöm életemet, ne bánjam létemet. Igazság szerelme, jó voltom védelme. Egyenest beszélek, senkitől se félek.
1: Közreműködött Kajtár Róbert színművész.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon.